0: Paks FM. Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
2: Mi számít?
1: Hát ugye az van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
2: Megjelenik.
1: Ez egy gumiszabály, amivel bármibe beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek, alá ezt kell támasztani?
3: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá, a kocsmába az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg, hogy beleszóljon.
2: Nem. Ezt nem értek.
1: De ez olyan, mert hogy akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit beszéljünk.
3: Nem, de azt megmondhatja, hogy ha adod pénzt, akkor azt ne izére költsd jachtra például. Érted?
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: FM.
1: Paks FM.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől 1-ig!

0: Kossuth FM.
1: Összekötöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. Az országgyűlés megszavazta a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A döntés tényét Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán kedden. Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség. A Tolna vármegyei szakképzési centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
2: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, én már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
1: Július 4-én szombaton kerül sor a Dunaszentbenedeki Lovasnap és 4. Vargyas Mihály emlékversenyre a Bács-Kiskun megyei településen. A rendezvénnyel kapcsolatban Vargyas László polgármestert kérdeztük, aki a következőket nyilatkozta rádiónknak.
3: Próbáljuk egy kicsit most az idei évben. Összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát az erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánccsoport is tart egy előadást. Próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudást átadjuk egymásnak, és hát eltöltsünk egy kellemes napot együtt.
1: Bikács község önkormányzatának képviselő testülete július 2-án csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tartotta hírül a település a hivatalos honlapján. A közmeghallgatás helyszíne a községháza tanácsterme lesz, amelyre minden lakost várnak, akinek észrevétele javaslata van a települési élet bármely szegmensével kapcsolatban.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 3 aranyéremmel tért haza a World Fighters Corporation világbajnokságáról a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület. A mindössze 15 éves Balasa Nikolett 50 kg-os kadett kategóriában léphetett a dobogó legfelső fokára. Az újdonsült világbajnok így mesélt a Thai Boxról rádiónknak.
4: Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb.
1: Müller Gergő 86 kg-os felnőtt kategóriában lett világbajnok. Őt arról kérdeztük, hogy hogyan került kapcsolatba a thai boxszal.
5: Én ökölvívással kezdtem, és akkor edzőm Ördög Péter már akkor még a többen tájboxoztak ugyanabban a teremben az ökövívó edzés után, és akkor ott találkoztunk, igen, mindig is érdekelt, hogy a kézlába sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzéseken, akkor kezdtem is.
1: Ördög Pétertől, a Muay Thai Sport Egyesület vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy László Tóbiás szerezte meg a harmadik világbajnoki aranyérmet, aki 75 kg-os junior kategóriában diadalmaskodott a nemzetközi mezőnyben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: el azt képzeld el.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Átszervezik a Székely udvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet, közölte az MTI-vel hétfőn a Székely udvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Az újonnan kinevezett biztonsági vezető feladatkörét tegnap óta látja el, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan kedden az MTI-vel. A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok, már korábban 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
3: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
2: Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség. A mai napon a Semmelweis nap, valamint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt munkaszüneti nap van az egészségügyben és a közigazgatásban, melynek következtében zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, a gyógyszertárak, valamint a hivatalok is. Ennek megfelelően a Györkönyi Polgármesteri Hivatalban is szünetel az ügyfélfogadás szerdán, melyről a település közösségi oldalán tettek közzé tájékoztatást.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

Weekend és a Dancing the Flames után pontosan 7 perccel járunk reggel, 6 óra után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon jó készülődést 2026. július első napján, szerdán, a nyár második hónapjába lépünk, és reméljük, hogy jobbat is hoz számunkra. Az első igazán megmutatta, hogy milyen az igazi klímaváltozásos nyár. Én Strasser Andi vagyok, és ma reggel úgy hozom az élesztőt, hogy természetesen az időjárás jelentéssel kezdünk. Nem tudom, hogy mennyit éreztetek abból éjszaka, hogy jön a lehűlés. Én úgy éreztem, hogy semmit nem éreztünk ebből, és az én applikációm szerint az ígért csapadék és eső csak este 10 órakor érkezik, de már is mondom, hogy egészen pontosan mire számíthatunk a mai nap folyamán. 26 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Hát hétfőn is, ugye hétfőn és kedden volt nagyon meleg, ma szerda van, hétfőn ugyanígy kezdtünk, 25-26 fok volt reggel 6 óra után, tehát egyelőre nem sok változást érzékelhetünk, viszont 40-41 fok helyett csak 33 fokot ígérnek Paksa. Az országos átlaghőmérsékletet 31 fokra jósolják, holnapra pedig 21 fokra, hihetetlen. Egyébként holnap lesz érzékelhető egy markáns visszahűlés, mert azért a 40-ről 30 fokra való visszahűlést azért még annyira nem tekintjük visszahűlésnek, bár ki tudja, lehet, hogy mostanában már igen. Szóval holnapra 21 fokot ígérnek, aztán péntekre újra 31-et, 33 is lehet, de majd meglátjuk. Tehát ami a mai napot illeti, jelen pillanatban az az igazi, jól érzékelhető leülés az Alföldnek a déli, délkeleti részén érzékelhető jelenleg, és az éjszaka során is ott voltak záporok, zivatarok, elsősorban a Tiszántúlon, elég messze tőlünk, és nem kell várnunk, hogy majd az a zivatar zóna errefelé jön, nem jön errefelé, nyugat felől érkezik, az a bizonyos hidegfront idézőjelbe téve, ami lehűlést hoz, de mondom, az én telefonomon lévő applikáció szerint csapadék Pakson csak este 10 óra után várható, és ennek is csak 30%-os az esélye, úgyhogy meglátjuk, hogy mire számíthatunk. A legmelegebb óra az a déli 12 óra lesz 33 fokkal, ami pedig az esetleges felhőket illeti, hát azt azért ígérnek, ugyanis az előrejelzés azt mondja, hogy a hidegfront, hát ugye ez is egy érdekes kifejezés a 33 fokra, igen, tehát a hidegfront hatására azért többfelé kialakul majd a zápor és a zivatar, írja az időkép, helyenként heves zivatarok és felhőszakadás és jégeső, szélvihar is kísérheti ezeket a csapadékos részeket, illetve magát a csapadékot, és akkor lássuk, hogy a felhőszakadásra hova adtak vészjelzést. Az Országos Meteorológiai Intézet térképe szerint az egész országban minden megyére kiadták egyébként a felhőszakadás miatt az elsőfokú riasztást, illetve a zivatar miatt is. A legmelegebb a mai napon Bács-Kiskun, Pest és Csongrád vármegyékben lesz, úgyhogy ott azért még perzselő lehet az a 33-34-35 fok is, ebből fogunk mi is kapni egyébként a 33 fokkal Pakson, úgyhogy ezek a legfrissebb híreim, ami az időjárást illeti. Azért, amikor azt mondják, hogy szerdától lehűlés jön, megszoktuk, hogy az általában az ígért nap éjszakájára vonatkozik, tehát általában soha nem úgy érkezik az a lehűlés, hogy már hajnaltól vagy reggeltől, hanem még várni kell egy napot, úgyhogy a szerdától érkező lehűlés, vagyis mától érkező lehűlést valószínűleg inkább csak este 10 óra után fogjuk érzékelni. Tehát nyári öltözék, sok folyadék, és hát lehetőleg légkondicionált helység, ez tud segíteni rajtunk. Nagyon vigyázzatok és figyeljetek a mai napon is magatokra. Július 1-e van, tehát beléptünk a nyár második hónapjába, és ahogy az várható volt, megdőlt az országos és a fővárosi melegrekord is június utolsó napján, vagyis a tegnapi napon. Széchenyben
vagyis Salgótarjántól nem messze, a szlovák határ mentén 42 Celsius fokot mértek, Budapesten pedig 41 fokot regisztráltak, ami rekordnak számít, méghozzá a 11. kerületben, Lágymányoson. Az eddigi abszolút csúcsérték egyébként 41,9 Celsius fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason, a fővárosi korábbi regisztrált rekord pedig 40,7% volt. Úgyhogy ezek a legfrissebb számok, ami még a hőséggel és a hőségriadóval, valamint a melegrekorddal összefüggésbe hozható, az a vízhiány, illetve azok az intézkedések, illetve jó tanácsok és felhívás, amelyet Magyar Péter miniszterelnök is közzétett. Ezzel is fogunk foglalkozni egyébként ma reggel, többek között a paksi atomerőmű helyzetével is. A hőségriadók alatt megszoktuk már az elmúlt években, hogy teljesítménycsökkentést rendelnek el, hadd termeljenek a naperőművek hőségriadó esetén, mondják, vagy mondták eddig a szakemberek, bocsánat, idézőjelbe tettem ezt a szót, Kovács Antallal, a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójával. Szerintem egy nagyon jót fogunk erről beszélgetni 8:30 után. Ráadásul egészen véletlenül, és úgy tűnik hirtelen felindulásból Kapitány István, energiaügyi miniszter, gazdasági és energiaügyi miniszter tegnap késő délután Paksra látogatott, úgyhogy erről a látogatásról is kapunk minden bizonnyal beszámolót, illetve a teljesítménycsökkentés aluli felmentésről lesz még szó természetesen, hogy ezen kívül még mivel várlak benneteket, azzal is hamarosan jövök, szóval nagyon jó készülődést mindenkinek!

0: meg otthon volt.
1: Jó kis balatoni feeling a szuperhíróval. Miközben én minden ismerőstől azt hallom, hogy már a Balaton, hát a szelidító meg aztán végképp és Dombori sem hűti le az ember, mert hogy 30 fokosak a vizeink. Egyébként a Dunánál és Mohácsnál 28 fokot mértek, 28 és 30 fok közötti értékeket mérnek tulajdonképpen. Esztergomnál 25 Celsius fokos vízhőmérsékletet a Dunánál, a Tiszánál hasonló a helyzet, ami pedig a folyóinkat illeti, a Balatonról 28 fokos vízhőmérsékletet kaptunk, ez a hivatalos, miközben a Velencei tónál már a kiszáradás kellős közepén tartó tónál 29 fokot mértek, a szelidító is 29 fokos, ami pedig a tengereket illeti, az olaszországi partoknál 27 fokos az Adriai tenger vize, Dubrovniknál, Horvátországnál 25 fokos, ezek a legfrissebb értékek, de egyébként tényleg nagyon sok strandon, ugye ezek átlag hőmérsékletek, miközben nagyon sok strandon a Balatonnál és a Szelidinél is, ami itt a környékünkön van, 30 fokos vízhőmérsékletet mértek. Július 1-e van, hát nem biztos tehát, hogy ott kell hűteni magunkat, ami pedig a Dunát illeti. Én a vasárnapi napon voltam a Duna-Szentbenedeki strandon, az ugye tulajdonképpen az atomerőművel szemben van, és tegnap nagyon kedves ismerősömék voltak ugyanezen a helyen, és azt mondták, hogy vasárnap is voltak, tegnap is voltak, és legalább 5 méterrel, hát nem túlzásnak tartom, de azt mondták, hogy 5 méterrel még alacsonyabb lett a vízállás, olyan sokáig tudtak begyalogolni a Dunába, és még mindig csak térdig ért a víz, hogy úgy érezték, hogy már a Duna közepén állnak. Elképesztő. Miközben egyébként nyilván látták ott a melegvizes csatornával szemben, hogy azért jönnek-mennek, egy-két hajó azért jött, nyilván találnak még a hajók olyan szakaszt, amelyen lehet hajózni, ami a Dunát illeti, szóval nem túl jó a helyzet, és miközben száradnak ki a tavaink, és nem túlságosan jó a helyzet a folyóinkon sem, a vízkészletünkre oda kell figyelni, ugye ezzel kapcsolatban tett felhívást Magyar Péter miniszterelnök is, arra kérte Magyarország teljes lakosságát, hogy ezekben a napokban a fölösleges vízfogyasztást fogjuk vissza, ne most jusson eszünkbe lemosni az autót, ne most jusson eszünkbe újra tölteni a medencénket. Bizony vannak olyan települések Magyarországon is, ahol ilyenkor vízkorlátozást kell, hogy bevezesse.

járást érinti elsősorban ez a probléma. Úgyhogy hát erre is figyeljünk oda akkor is, ha itt vagyunk éppen a Duna mentén egy kicsit délebre. Szóval sok folyadék fogyasztásra ezt ajánljuk, de vigyázzunk azért a víz felhasználásra, illetve elhasználásra is, és akkor lássuk így negyed hét után, hogy milyen témákkal várlak még benneteket. Természetesen nem csak a hőség kapcsán beszélgetünk majd különböző témákról, dolgokról, hanem hát a környék aktuális programjairól is szó lesz. Szombaton kerül megrendezésre a második Kajdacsi Kastélynap, egy nem mindennapi osztálytalálkozóval együtt. A programról beszélgetünk majd Maier Tímeával, a Kajdacsért Egyesület munkatársával 7:30 után. 8 óra után Lakatos Lajos lesz a vendégem, a Romatom Tisza sziget kapcsolattartója. Arról lesz szó, hogy miért és milyen körülmények között, milyen céllal alakult meg a Romatom Tisza sziget, illetve múlt héten pénteken már volt egy rendezvényük tulajdonképpen, annak céljáról és eredményeiről is beszámolunk majd. 8:30-re ígérte, hogy érkezik dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója, akivel Kapitány István energetikai miniszter tegnap esti paksi látogatásáról lesz szó, illetve a hőségriadó idején elrendelt teljesítménycsökkentésekről, illetve engedményekről, különböző szabályok feloldásáról, amelyekről szintén ugye hírt adtunk az elmúlt napokban, úgyhogy mindenképpen a Duna melegedésével és az atomerőművet érintő intézkedésekkel fogunk foglalkozni, illetve 7 óra után lesz még egy aktuális témánk. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskolában megrendezték újra a határon túli középiskolások olvasó táborát, mert hogy a Covid óta nem került megrendezésre a több évtizedes hagyománnyal bíró olvasótábor. Innen hozok majd egy összefoglalót, Pálfi Kati kolléganőnk jó volt, tából erre 7 óra után kerül sor, úgyhogy ezek a legfontosabb témák, természetesen 7:30 után is lesz, miről beszéljünk, és addig még a zenék is érkeznek, úgyhogy jó reggelt, és további remek készülődést mindenkinek!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt, adta hírül az MTI. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Kiállítás nyílik a Városháza előtti téren a Gastro Blues jegyében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A július 2-án csütörtökön 18 órakor megrendezésre kerülő megnyitón Barnabás István alpolgármester mond beszédet, és közreműködik az idei Gastro Blues Fesztivál egyik nemzetközi fellépője, Sénó Firgél írénekes és dalszerző, valamint dr. Gál Gábor. Próza és versíró pályázatot hirdet a Tengelici Települési Értéktár Bizottság felnőtt és diák kategóriában, adta hírül a Tengelici Hírmondó júniusi száma. Az idei téma a település évértékének választott csapókastély és parkja. A pályaműveket augusztus 31-ig várják. Emellett a bizottság a Tengelici Evangélikus Gyülekezet, templom történetét, valamint a település sportéletét feldolgozó füzethez régi fényképeket, relikviákat, történeteket és egyéb emlékeket vár a lakosságtól. A beküldött anyagokat digitalizálás után visszaadják a tulajdonosoknak. A programok sorát egy filmvetítés is színesíti. Július 3-án a könyvtárban a Csapó család és Tengelic kapcsolatát bemutató archív felvételeket tekinthetik meg az érdeklődők. Július 4-én szombaton kerül sor a Dunaszentbenedeki Lovasnap és 4. Vargyas Mihály emlékversenyre a Bács-Kiskun megyei településen. A rendezvénnyel kapcsolatban Vargyas László polgármestert kérdeztük, aki a következőket nyilatkozta rádiónknak.
2: Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánccsoportuk is tart egy előadást. Próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és hát eltöltsünk egy kellemes napot együtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Éles

Épp aki könyvtárat nyitott, betiltott és cenzúrázott könyvekkel teli könyvtárat egyébként Portugáliában, az énekesnő nem mellesleg már 2023-ban elindított egy könyvklubot, a saját könyvklubját, amely igen nagy népszerűségre tett szert, és az olvasás népszerűsítésével foglalkozik elsősorban, ami pedig vadonatúj könyvtárát illeti, tulajdonképpen Portóban egy nemzetközi könyvfesztivál keretein belül nyitotta meg kapuit június 27-én, vagyis pár nappal ezelőtt, múlt hétvégén, ez a bizonyos könyvtár, amelyekben állítólag olyan könyvek vannak, olyan könyvek is vannak, amelyek faji vagy szexualitással kapcsolatos témák miatt lettek betiltva. Az énekesnő egyébként úgy nyilatkozott egészen pontosan erről a bizonyos könyvtárról, hogy ez a könyvtár szentély az eltűnt könyveknek, azoknak a szerzőknek, akiknek a bátorsága leleplezi a hatalmi és kontroll struktúrákat. Úgyhogy Dua Lipa indította a félhetes hírek után a zenei etapot, és ezt azért fűzzük hozzá, mert hogy nem csak azért került a címlapra az énekesnő az elmúlt hetekben, mert hogy férjhez ment és fantasztikus esküvőt, háromnapos esküvőt szervezett Szicílián, hanem rá pár napra tulajdonképpen már Portóban volt egy könyvhétel. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Pontosan 9 perccel járunk reggel fél hét után. Odakint 26 fokot mutatnak a hőmérők Paksnál. 33 fokos hőmérsékletet ígérnek Pakshoz. Tudom, hogy az országos átlag hőmérsékletet 31 fokra ígérik, de az Alföld, illetve a Duna-Tisza közé lesz a legmelegebb a mai napon többek között Pest és Bács-Kiskun megyében, így a Bács-Kiskun megyeiből valószínűleg itt a Duna mentén mi is kapunk, 33 fok lesz déli 12 órakor, ami pedig a lehűlést és az zivatarokat illeti, az bizony csak este érkezik. Az applikációm szerint, mint ahogy reggel 6 óra után is elmondtam, este 10 órakor várható az első zuhi Paksnál, miközben egyébként az ország teljes területére kiadták az elsőfokú jelzést a várható zivatarok és a várható felhőszakadás miatt, úgyhogy erre készüljünk, viszont ami az igazán jó hír, hogy bár mától ígérték a hidegfrontot és a lehűlést, az, ahogy már megszoktuk, majd éjszaka jön el igazán, holnap állítólag már a csúcshőmérséklet csak 21 fok lesz. Elképesztő, úgyhogy egy ilyen csütörtökre készülhetünk, aztán majd visszatérnek újra a 30 fokok, de legalább nem a 40 fokok, úgyhogy ezek a legfontosabb információk, ami a készülődéshez is kell, jöhet még ma is a nyári öltözék, az esernyőt is bekészíthetitek, de nem valószínű egyébként, hogy a nappali órák folyamán szükség lesz rá. Azon a napon, amikor július első napját éljük, szerda van, Anna Mária és Tihamér nevenapja, nem mellesleg pedig a Semmelweis nap, ami azt jelenti, hogy a mai napon és egyébként holnap is zárva lesznek az egészségügyi intézmények, illetve, ahogy azt már megszoktuk az elmúlt években, ez a nap a köztisztviselők és kormányzati, illetve kormánytisztviselők napja is. Többek között a kormányablakok is zárva tartanak ezen a napon, és nincsenek ügyfélfogadások a különböző hivatalokban, úgyhogy erre mindenképpen készüljetek. Hát a mentők azért természetesen dolgoznak. Az országos összesítés szerint egyébként az elmúlt két napban az esetek 15%-ban hívták azért a mentőket, mert valaki a hőség miatt lett rosszul, és valószínűleg ez még a mai napon is előfordulhat. Hidegfront ide vagy oda, azért az a hidegfront lassan érkezik. Ami még fontos és aktuális számunkra, hogy itt a nagy hőség kellős közepén tart hétfő óta a Gastroblues Fesztivál, amely tulajdonképpen majd péntek este teljesedik ki, hiszen akkor érkeznek a nagy fellépők, de a klubkoncertek már zajlanak. Tegnap este a Silent Zone, a Paksi zenekar adott koncertet a Gastroblues klubban. Bese Dóra és kedves férje Kovács Gergő, és nem mellesleg Harmad Gabi kolléganőnk,
kitartóan a nagy hőségben koncerteztek, és Gergő Kovács Gergő kitesz magáért. Nagyon kedves voltam, hogy nem hívtam ma bereggel a koncertek kapcsán interjúzni, de hagyom aludni, ugyanis ma este a Beatbackkel, a Beatles emlékzenekarral lépnek fel ugyanitt. Tudjátok, mindig este 6 órakor van a kapunyítás, egészen csütörtökig, és este 8 órakor kezdődnek a koncertek, holnap pedig Kovács Aliz lép fel a Gastro Blues Klubban. Hogy milyen sztár fellépők érkeznek a fesztiválra, és még milyen más rendezvények lesznek a vételkörzetben a következő napokban, arról is szó lesz hamarosan. Élesztő.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Kezdjük a GastroBlues Fesztivál aktuális programjaival. Ma este is lesz klubkoncert a GastroBlues klubban, a Beat Back, a Paksi Beatles emlékzenekar, többek között Rolling Stones slágerekkel is érkezik. Este 6 órakor lesz a kapunyítás, 8 órakor kezdődik a koncert. Holnap este ugyanitt, ugyanekkor Kovács Alíz és a Blues Trappers lép fel, ami pedig a nagyszínpadi koncerteket illeti az ASE sportcsarnokban július 3 pénteken délután 16 órakor lesz a kapunyítás, 17 órakor a Tűzrókák, 18 órakor a Tűzkerék XT, 20 órakor Szebinyi Dániel és barátai lépnek fel, 22 órakor pedig a Takács Tamás Blues Band, július 4-én szombaton 17 órakor a Paksi Puff Street Band, a Proartis fúvósai lépnek fel, 18 órakor a Tornocki Al Axis és a Kőbányai Zenei 19.30-kor kezdődik a brit Toby Lee koncertje, tehát szombaton az ASE sportcsarnokban egy 21 éves blueszenész fiatalemberről van szó, 22 órakor pedig a Queen Tribute zenekar, a Don't Stop the Queen lép fel, a templomi koncert július 4-én, vagyis szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik az evangélikus templomban, többek között Koch Boglárka és a Paksi Klenk Réka fellépésével, Benkő Zsolt is fellép majd ugyanitt, vasárnap pedig a szokás szerint megszervezik a GastroBlues pikniket jótékonysági főzőversennyel, a belépés teljesen ingyenes, majd a szabadtéri koncerteket is meg lehet hallgatni délelőtt már 9 órától, úgyhogy ez az a se sportcsarnok mellett, úgyhogy ezek a GastroBlues fesztivál programjai. Aztán lássuk, hogy még mire számíthatunk. Simontornyán ezen a hétvégén rendezik meg, illetve egészen pontosan 3-án és 4-én a Városnapját. 3-án, vagyis pénteken a Zaporozsec zenekar lesz a sztárvendég a Vártéren 21 órától. A szombati napon pedig fellép majd Komonyi Zsuzsi este 4-8-tól, utána pedig Charlie koncert lesz este 9 órától. A belépés teljesen díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Július 5-én Kalocsán vasárnap Mesztelen igazság címmel a Lilium produkció érkezik 6 nagyszerű színésznővel, többek között Nyerte Zsuzsannával és Hauman Petrával. Este 8 órakor az érsek kerti szabadtéri színpadon lesz az előadás, ide is mindenkit szeretettel várnak. Ami pedig a mozit illeti, ezen a hétvégén is, illetve pénteken, szombaton és vasárnap játszik a Bölcskei mozi. A Marsupilami című vígjátékot, a Supergirl című akciófilmet, valamint a Meghívás című drámát, vígjátékot. Ez tehát a Bölcskei mozi kínálata, ami pedig még Kajdacsot illeti, mivel ma reggel 7:30 után a Kajdacsi kastély nappal mindenképpen foglalkozunk. Fontos tehát ez is, hogy ezen a hétvégén szombaton rendezik meg a második Kajdacsi kastély napot, ahol többek között fellép majd a Gráciák hegedű trió, illetve 3 a Magyar Vigasság címmel Nyerte Zsuzsa, Waller Gabriella és Beregi Péter lép fel este 7 órától, de ezen kívül lesznek még más koncertek és programok is. Mindenről tehát 7:30 után majd részletesebben is kapunk információt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ez a Pax FM és az Élesztő. Mindjárt reggel 7 óra, amikor a híreket majd a harmad Gabi kolléganőm hozza, utána pedig hozok egy interjús beszámolót a határon túli középiskolások olvasó táboráról, amelyet múlt héten Cseresznyésben szerveztek meg az iskolánál, illetve erdei iskolánál. 7:30 után a Kajdacsi kastélynap kapcsán Májer Timivel fogok majd beszélgetni. 8 óra után Lakatos Lajos érkezik hozzám, a Romatom Tisza-sziget kapcsolattartója. 8:30 után pedig Kovács Antalt, dr. Kovács Antalt várom, a Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatójával. Elsősorban a hőség riadóban elrendelt teljesítmény csökkentések, illetve az azok aluli felmentések kapcsán beszélgetünk majd, és hát ehhez kapcsolódik szorosan, hogy tegnap késő délután Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter tett látogatást Pakson, egészen pontosan az atomerőműben, meg is osztott erről egyébként a saját Facebook oldalán posztokat, például ahogy egy atomerőves kollégával éppen tárgyal, illetve ahogy az a kolléga a vezénylőteremben mutatja neki, hogy mi merre hány lépés, szóval nagyon kíváncsian várjuk Anti beszámolóját azzal kapcsolatban, hogy mi történt tegnap a miniszter úr látogatása kapcsán. Egyébként is nagyon jó dolog, hogy az áprilisi választások után már most június utolsó napján ellátogatott az atomerőműbe, azért ez nem mindig volt így az elmúlt években, évtizedekben, úgyhogy ezek lesznek a témáink. A 7 órási hírek előtt viszont nézzünk rá az utakra.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk, maradjon is ez így, nagyon jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is. Ami az M6-os autópályát illeti, Bátaszék után ügyeljetek a Pécs felé vezető sávokat, a 177-es és a 178-as szelvények között lezárták, mert aszfaltoznak, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható, Budapest felé pedig a 165-ös szelvénynél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. Ott a 167-es és a 163-as szelvények közötti szakaszon a belső sávot zárták le. A 6-os főúton Hírt határában továbbra is csomópontépítés zajlik a 187-es szelvénynél. Mindkét oldalon útszűkületre kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Most már egyébként hetek óta többször félútpályás lezárással találkozhattok. A 65-ös főúton Zomba belterületén fenntartási munkákat végeznek, ezért a 9-es és a 11-es szelvények között félpályás korlátozásra kell készülni. A 61-es főúton Pincehely közelében, a 43-as szelvénynél még mindig javítják a vízvezetéket, ott is felbontották a fél útpályát. Paks és Pusztahencse között pedig a 10-es kilométer szelvényben útépítés miatt lehet útszűkületre számítani. Jó utat kívánok tehát mindenkinek a mai napra is, és ne feledjétek, hogy a hőségriadó esetén, illetve a forró napokon továbbra is érdemes úgy elindulni rövidebb és hosszabb útra is, hogy elegendő üzemanyagotok legyen, a kocsiban mindig legyen ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző vagy törlőkendő, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, úgyhogy erre is figyeljetek.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Átszervezik a Székely udvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet. közölte az MTI-vel hétfőn a Székely udvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. Az országgyűlés megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését. A döntés tényét Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán kedden. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
4: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
3: A mai napon a Semmelweis nap, valamint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt munkaszüneti nap van az egészségügyben és a közigazgatásban, melynek következtében zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, a gyógyszertárak, valamint a hivatalok is. Ennek megfelelően a Győrkönyi Polgármesteri Hivatalban is szünetel az ügyfélfogadás szerdán, melyről a település közösségi oldalán tettek közzé tájékoztatást. Bikács község önkormányzatának képviselő testülete július 2-án csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tartott, a hírül a település a hivatalos honlapján. A közmeghallgatás helyszíne a községháza tanácsterme lesz, amelyre minden lakost várnak, akinek észrevétele, javaslata van a települési élet bármely szegmensével kapcsolatban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébresztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 perccel reggel, 7 óra után jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, és nagyon jó készülődést 2026. július első napjára, szerdára ébredtetek, és igen, 27 fokot mutat a hőmérő. Nem csalás, nem ámítás, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen annyit, amennyit tegnap is mutatott, így reggel 7 óra után pár perccel, ez pedig azt jelenti, hogy az a bizonyos hidegfront és lehűlés, bár érkezik, de azért nem a délelőtt órákban, állítólag csak késő estére ér ide, úgyhogy ami jó hír, ami a jó hírem az az, hogy 43 fok helyett csak 33 fok várható a legmelegebb órákban déli 12 órakor Paksnál, ami pedig a lehűlést illeti, az úgy érkezik meg térségünkbe, hogy inkább az esti órákban lesz érzékelhető, a záporokat, a zivatarokat és esetleg felhőszakadást is hozó hidegfront este 10 óra akkor lép be vételkörzetünkbe, állítólag a legfrissebb előrejelzések szerint. Úgyhogy, ahogy én ezt 6 óra után is mondtam, ugye kezdjük megszokni, hogy amikor azt mondják, hogy szerdától jön a hidegfront, az sajnos nem szerda reggel 7 órától érkezik meg, hanem mondjuk este 7 órától jobb esetben, de most lehet, hogy csak este 10 órától, úgyhogy erre számítsatok. Egyébként a mai napra 31-33 fokos hőmérsékletet ígértek, ami valóban enyhébb azért, mint a 40 fok, mint a tegnapi melegrekordos 41, illetve 42 fok, ami pedig a csapadékot illeti, egyébként elsőfokú figyelmeztetésben van az egész ország, vagyis minden vármegyére kiadták az elsőfokú figyelmeztetést a várható zivatarok és a várható felhőszakadás miatt is. Nyugatról érkezik majd a felhő tömeg, amely a frissítő csapadékot hozhatja. Erre kell tehát számítanunk. Kitartást kívánok mindenkinek továbbra is, nagyon jó nyaralást, és azt, hogy jól válogassátok meg, hogy hova mentek hűteni magatokat, mert a Szelidítónál is, a Balatonnál is, Domborinál is mértek már 28, 29 és 30 fokos vízhőmérsékletet is, úgyhogy sajnos ezek a rossz híreink, hogy már nem feltétlenül adnak a tavaink ugye 40 fok kapcsán lehűlést. Lassan ott tartunk, hogy majd a medencénket is hűteni kell, illetve a vizeinket is hűteni kell, hogy egyáltalán fel tudjunk frissülni. Ami még fontos információ, hogy ma van a Semmelweis nap, vagyis a köztisztviselők napja is, és az egészségügyi intézmények, valamint a kormányablakok és a különböző hivatalok emiatt zárva tartanak. Ami pedig még a VB aktualitásait illeti, a futball világbajnokság aktualitásait, a legutóbbi mérkőzés, a Mexikó-Ekvádor mérkőzés 2-0-ás eredménnyel ért véget. A mai napon magyar idő szerint szintén újra lehet majd futballt nézni este 6 órakor. Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csap össze, a legjobb 16 közé jutása tét ezekben a napokban, és ha már futball VB, akkor az aktuális VB himnusszal mindjárt folytatjuk, Shakira érkezik, és a Die Die. Egyébként mit gondoltok, melyik volt az első, vagy melyik volt az az év, melyik volt az a futball világbajnokság, amelyen először csendült fel hivatalos himnusz, mint egy popsláger? Ez is kiderül majd a holnapi Best of órában.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. For Africa. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól

0: Az idei VB himnus Shakirától, ki mástól. Nagyon jó szurkolást kívánok a mai napon is. A Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csap majd össze, így július 1-én este 6 órakor várható magyar idő szerint a mérkőzés, úgyhogy jó szurkolást mindenkinek. Ezzel egy picit előre tekintettünk a mai VB programot, illetve most pedig hátra tekintünk, ugyanis azt ígértem, hogy 7 óra után szó lesz a múlt héten megrendezésre kerülő Cseresznyés kert erdei iskolai olvasótáborról. Határon túl és paksi középiskolásoktól volt hangos a Cseresznyéskert erdei iskola múlt héten, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte a népszerű nemzetközi olvasótábort. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este egy gálaműsorral zárult, amelyen Paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákokat adták elő a produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával 3 szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban. Páfi Kati kolléganőnkkel beszélgetett a táborzáró után.
1: Lezárult ez a hét itt a cseresznyési erdei táborban. Most ért véget ugye a táborzáró műsorotok. Nagy sikere volt, nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nagyon színes és változatos volt. Beszélgető partnerem Klenk Réka. Réka, melyik szekciót vittette, és milyen hangulatban telt ez a hét? Mennyi fiatal volt a kezed alatt?
2: Én az zenei kapcsolódások című szekciót vittem, amiben leginkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. 15-en voltunk, Kézivásárhelyről, Zentáról, Viskiek is voltak az én csapatomban, meg pár paks is. Nagyon összeszokott csoport volt a Kézivásárhelyi Max, szóval ők elég erősen tudták vinni a hangulatot, de szépen összeszoktunk így a hét közepére.
1: Ide a záró műsorra, amivel készültetek?
2: Készültünk népdalokkal, aztán így a többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve 2 magyar alter számot, egy Queen Beat és egy Carson Comát valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
1: Az éneklés az, azt hiszem, amit szinte mondhatjuk azt, hogy mindenki szeret, ugye, énekelni.
2: Igen, és nagyon, nagyon hálás dolog volt ilyen szempontból, mert itt tényleg nem kellett most erőlködni, hogy létsz énekeljetek, hanem szeretnek énekelni, de talán 2 voltak, akik mondtak, hogy ők inkább csak csörögnek, meg hangszerekkel játszanak, de a végére szerintem a népdalokra még ők is bekapcsolódtak.
1: Te most voltál először ilyen jellegű táborban, hogy tetszett? Gondolom a jövőt illetően is lendületet kaptál.
2: Tetszett, nagyon, nagyon izgultam tőle, mert azért elég nagy múltja van ennek, és elég komoly emberek vitték ezt a szekciót, így volt bennem félelem, de azt gondolom, hogy nagyon jól megtaláltuk a hangot, és valóban van kedvem.
0: Klenk Réka népzenésszel, énektanárral beszélgetett Páfi Kati kolléganőnk, illetve beszélgetett még mással is, például Menyhárd Zsomborral, a 17 éves Zentáról érkezett diákkal, aki igen aktívan vett részt Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában, a határon túli középiskolásoknak meghirdetett olvasótáborban. Zsombort hallhatjátok a következőkben.
1: Zsombor, először voltál ilyen jellegű táborban, gondolom itt Makson. Hogy érezted magad? Melyik szekcióban vettél részt? És egyáltalán milyen volt a hangulat? Mi az, amiért jöttél? Azt elérte-e a célját?
3: Hát a célját azt elsőt még túl is tett rajta, mivel a pódiumos szekcióban voltam, és én nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre, és én ezzel a céllal is jöttem, hogy a pódiumos szekcióba fogok jelentkezni. A szekcióvezetőnk Erika néni tudta, hogy mikor mit, tényleg látszott rajta, hogy tényleg odafigyelt ránk, hogy mi is élvezzük, hogy jó legyen az egész, és hogy ne legyen az, hogy csak elmegy, mindenki már mondták, hanem
1: vegyetek részt benne aktívan, és hát ebben nem volt hiány. Hogy érezted magad a héten a táborban? Mi az, ami ugye a legjobban tetszett?
3: Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek, halok, tehát imádom az élő zenét, úgyhogy nekem, én azt tudnám mondani a kedvencemnek.
1: Gondolom, rengeteg szabadidős program színesítette a tábor életet.
3: Rengeteg szabadidős programunk volt, és tényleg oda tette mindenki magát, vittek minket alsó Egres pusztára, remélem jól állítettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Pakson medencézni, voltunk Paksi Múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk költözni. Azt hiszem 16. századi Uri grófi ruhákba, azt is nagyon élveztem. Úgyhogy igen, eléggé sok szabadidős programunk volt.
1: Otthon egyébként milyen iskolában jársz, és vagy-e ennyire aktív az ottani közösségi életben?
3: Hát én mechatronikus, technikus középiskolába járok, és én otthon is nagyon aktívkodok, tehát nálunk diákparlament van az iskolán belül, annak is tagja vagyok, minden eseményen részt veszek, segítek az iskolai életben, a közösségi média oldalakat segítem vezetni, úgyhogy igen, otthon is ugyanilyen aktív vagyok, és próbálok, ahol tudok, ott segítek.
1: A szavaiból azt vettem ki, hogy itt nagyon jól érezted magad, tehát akkor jövőre is akár szeretnél, ha van rá lehetőséged jönni?
3: Ha a lehetőség adatik, én itt leszek, azt garantálom.
0: A vajdasági zentáról érkezett tehát a 17 éves Mennyhárt Zsombor, őt hallottátok az elmúlt percekben, Jakab Kriszta pedig 16 éves, ő az erdélyi Kézdivásárhelyről érkezett, és ő Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta, olvasó szekciójában munkálkodott a táborban, ahol tehát Lázár Ervin születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán Lázár Ervin volt a téma. Egyébként a kézdivásárhelyiek a tábor záron a Mi vagyunk a Grund című Dés László Geszti Péter féle dalt adták elő.
4: Először voltam Pakson, és nagyon jól éreztem magam, nekem nagyon jól teltek ezek a napok, és egy nagyon jó csapat kovácsolódott ez alatt a pár nap alatt.
1: Milyen csapatban kovácsolódtál, hogyha már ezt említetted?
4: Hát elsősorban az íráson résztvevő emberekkel, de amúgy szerintem úgy mindenkivel egy kapcsolat úgymond kialakult, hogyha nem is olyan szoros, és van olyan paksi lány is akár, akivel közelebb kerültünk.
1: Az írásos szekcióban miket csináltatok, mivel foglalkoztatok, és te miért ezt választottad?
4: Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Voltak különböző meghívottak, akik egyetemi tanárok voltak, ami úgy láttam, hogy körülbelül a társaságnak úgy mindenkinek meglepő volt, hogy egy egyetemi tanár, hogy adja le a dolgokat, és milyen más egy rendes tanárhoz képest. Én úgy vettem észre, hogy és a visszajelzésekből is az jött le, hogy ezek voltak a legizgalmasabb foglalkozások.
1: Te magad szoktál-e verset, mesét, prózát, vagy bármit írni?
4: Verset nem szoktam, azt annyira nem szeretem, de mesét és prózát, azt igen.
1: Általában miről szólnak a meséid, vagy prózáid?
4: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket. Én azokat nagyon szeretem olvasni, és hallgatni is akár.
1: Azon kívül, hogy egy kicsit szakmáztatok, tehát itt irodalommal foglalkoztatok, azért nagyon színes szabadidős programotok volt. Mesélj erről valamit, hogy

0: hangját hallottátok az elmúlt percekben. A 16 éves fiatal diák Kézdivásárhelyről érkezett a paksi határon túli olvasótáborba, amelyet középiskolások számára 6 év szünet után szervezett meg újra a Csengei Dénes Kulturális Központ múlt héten a Cseresznyés Kerti Erdei Iskolában.
1: A kedvenc előadóitok tárháza. Paks FM.
2: Paks FM.
1: Összekött.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
3: Mi számít veszélynek?
2: Hát ugye az van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
3: Megjelenik
2: ez
3: egy
2: gumiszabály, amivel bármiben beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek, alá ezt kell támasztani?
4: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá, a kocsmában az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg, hogy beleszóljon.
3: Nem, ez nem értek.
2: De ez olyan, mert hogy akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit

0: beszéljünk.
1: Nem, de azt megmondhatja, hogy ha adó pénzt, akkor azt ne izére a közd jaktra például. Érted?
2: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Az újonnan kinevezett biztonsági vezető feladatkörét tegnap óta látja el, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan kedden az MTI-vel. A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok, már korábban 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. Kiállítás nyílik a Városháza előtti téren a Gastroblues jegyében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A július 2-án csütörtökön 18 órakor megrendezésre kerülő megnyitón Barnabás István alpolgármester mond beszédet, és közreműködik az idei Gastroblues Fesztivál egyik nemzetközi fellépője, Sénó Firgél, írénekes és dalszerző, valamint dr. Gál Gábor. Próza és versíró pályázatot hirdet a Tengelici Települési Értéktár Bizottság felnőtt és diák kategóriában, adta hírül a Tengelici Hírmondó júniusi száma. Az idei téma a település évértékének választott csapókastély és parkja. A pályaműveket augusztus 31-ig várják. Emellett a bizottság a Tengelici Evangélikus Gyülekezet, templom történetét, valamint a település sportéletét feldolgozó füzethez régi fényképeket, relikviákat, történeteket és egyéb emlékeket vár a lakosságtól. A beküldött anyagokat digitalizálás után visszaadják a tulajdonosoknak. A programok sorát egy filmvetítés is színesíti. Július 3-án a könyvtárban a Csapó család és Tengelic kapcsolatát bemutató archív felvételeket tekinthetik meg az érdeklődők.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: 3 aranyéremmel tért haza a World Fighters Corporation világbajnokságáról a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület. A mindössze 15 éves Balassa Nikolett 50 kg-os kadett kategóriában léphetett a dobogó legfelső fokára. Az újdonsült világbajnok így mesélt a Thai Boxról rádiónknak.
5: Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. Mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb.
4: Müller Gergő 86 kg-os felnőtt kategóriában lett világbajnok. Őt arról kérdeztük, hogy hogyan került kapcsolatba a Thai Box-szal.
6: Én ökölvívással kezdtem, és akkor az edzőm Ördög Péter már akkor még többen tájboxoztak ugyanabba a terembe az ökövívó edzés után, és akkor ott találkoztunk. Igen, mindig is érdekelt, hogy a kézláb a sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzéseken, akkor kezdtem is.
4: Ördög Pétertől, a Muay Thai Sport Egyesület vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy László Tóbiás szerezte meg a harmadik világbajnoki aranyérmet, aki 75 kg-os junior kategóriában diadalmaskodott a nemzetközi mezőnyben.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Egy kis vizes láger, így 7:30 után 7 óra 38 perc van egészen pontosan, már most 29 fok Paksnál, lesz ebből 33 is, viszont legalább nem 40 vagy 41, ami pedig a lehűlést illeti, este érkezik, és este 10 óra után érkeznek csak a záporok és a zivatarok Paksa. Ezek a legfontosabb információk, ami az időjárással és a hőséggel kapcsolatosak, ami pedig a második Kajdacsi kastély nappal kapcsolatos, az már is terítékre kerül, ahogy ígértem. Májer Timi van velem itt a vonalban. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: A Kajdacsért Egyesület egyik munkatársa vagy, és én úgy emlékszem, hogy tavaly már, amikor az első Kajdacsi kastély napot megrendezték, akkor volt szerencsénk először egymáshoz, ilyen értelemben, igaz?
2: Így van, így van.
1: Na hát annyira jól sikerült ez az első kastélynap, hogy jöhetett a második egyébként a Kajdacsért Egyesület szervezésében.
2: Kiegészíteném, a Kajdacsért Egyesület és a Kajdacsi önkormányzattal közösen szervezzük a rendezvényeket, és visszakanyarodva a kérdésed, igen, a tavalyi rendezvény az nagyon jól sikerült, nagyon sokáig nagyon jó kritikákat kaptunk, meglepően sokan eljöttek, még akár távolabbról is, akik Kajdacson nevelkedtek, illetve onnan származtak el, és ezen felbuzdulva, sőt, követelték is, hogy ennek legyen folytatása, úgyhogy idén ismét megrendeztük a második Kajdacsi kastélynapot.
1: Azt sokan tudják egyébként a vételkörzetünkben, hogy Kajdacsnak is van egyébként egy gyönyörű kastélya, amelynek van egy gyönyörű udvara, szép nagy fákkal, most is ez lesz a helyszín?
2: Igen, igen.
1: Uh-huh. Oké, na nézzük, hogy mire lehet számítani, tehát ezen a héten szombaton, és úgy hirdettétek meg a második Kajdacsi kastélynapot, hogy ez a bizonyos osztálytalálkozó is részese lesz, amely már tavaly is így zajlott, így van?
2: Igen, igen. Gyakorlatilag a tematikája most annyiban volt egy kicsikét más, hogy a Facebookon meg lett hirdetve, mint osztálytalálkozó, és nagyon sokan jelentkeztek, akik saját maguk összeszervezték, akikről tudtak, volt osztálytársakat. Tehát, hogy most nem csak az, hogy egyénenként fognak eljönni, és megnézik a régi osztálytermeket, és körbejárják az iskolát, és részt vesznek a programokon, hanem most már úgymond egyénileg osztálytalálkozókat szerveztek. És akkor most már tehát nem egyénenként, hanem úgymond megpróbálták összeszervezni a volt osztályokat, és akkor beülhetnek az osztálytermekbe, és megtarthatnak, ugye a helyszínt azt biztosítjuk, és megtarthatják a kis maguk osztálytalálkozóját így nagyon-nagyon sok év távlatából.
1: Mert hogy az úgynevezett Stankovánszki kastély, ha jól mondom, többek között posta is volt egykor, még talán az 1800-as évek után, de aztán iskola is.
2: Igen, igen, és sokáig alsó-felső tagozat, most már csak az alsó tagozat működik. És hát végül is a tavalyi kastélynapnak az apropója is ez volt, hogy mivel Kajdacson ebben a gyönyörű környezetben egy ilyen épület van, ne merüljön már feledésbe ez az épület, valamit kezdjünk vele, és nagyon-nagyon jó helyszín tényleg kulturális előadásokra, tényleg tavaly egyszerűen parádés volt így a hangulat, és nagyon sok ember volt, aki hát tényleg ilyen könnyes szemmel jöttek, és akkor dicsérték, hogy úristen, már nem voltak itt 30 éve, 40 éve, tehát tényleg ilyen nagyon-nagyon megható, és nagyon-nagyon jó kis rendezvényről beszélünk.
1: Igen, és ez az osztálytalálkozó annyira jó ötlet volt már tavaly, és nekem annyira tetszett, és tulajdonképpen még inkább vonza azokat talán, akik egykor Kajdacson jártak iskolába, vagy Kajdacsról elszármazottak, de egyébként nem csak őket várjátok, mert valóban lesznek programok is, délelőtt 10 órakor lesz a megnyitó. És ha jól látom a programot, itt van előttem a plakát, fent van a Facebook oldalunkon, csak mondom a hallgatóinknak is, akkor olyan programokat, és ahogy mondtad, előadásokat, vagy zenekari programokat állítottatok össze, hogy az előadók között vannak például Kajdacsról elszármazottak is.
2: Idén a délelőtti kulturális programnak ez is volt a célja, ugye, mivel osztálytalálkozóról beszélünk, hogy olyan előadókat keresünk, akik Kajdacsról indultak el, valamiféle pályát befutottak a maguk területén, és hogy tartsák meg a maguk kis beszámolóját, hogy Kajdacsról milyen úton jutottak el oda, ahol éppen ma tartanak. Az egyik ilyen előadónk lesz majd a Szilágyi Csenge, ő előadást fog tartani, szintén a maga kis életéről. Ő Kajdacsról elszámazott színésznő, jelenleg a Víg Színháznak a színésze, és többek között szinkron színész is. A második előadónk a dr. Tibai Zoltán lesz, ő a PTF fizikai tanszékének az egyetemi docense, és az intézet igazgató helyetteseként is dolgozik. Úgyhogy ők lesznek azok, akik többek között, akik Kajdacsról származtak el, és mesélnek az életükről, hogy miként, hogy jutottak el oda, ahol vannak Kajdacsról.
1: Igen, és engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy 10 óra 25-re oda van írva Tell Edit előadása is.
2: Így
1: az
2: van.
1: Pedig azért lehet esetleg számunkra ismerős, mert a mi Paksi Tell Editünkről volt szó. Van szó, aki alpolgármester is volt itt a városban, illetve a Csengély Dénes Kulturális Központnak volt a vezetője. Ő irodalomból és kultúrából nagyon otthon van. Gondolom valami hasonlóval érkezik majd hozzátok.
2: Tell Editre azért számítunk, mert pontosan a szakmai tudása miatt, mert a környéknek az irodalmi emlékeiről fog előadást tartani, itt megemlítve Lázár Ervin, Petőfi Sándort és Illyés Gyulát. Tehát itt nem kimondottan ugye a kajdacsi vonal, hanem a Kajdacs és környéke, tehát hogy milyen kötődésük van Kajdacshoz ezeknek a íróknak.
1: Igen, ami a térséget illeti. Aztán délután is lesznek programok.
2: Délután, hát a délelőtti rész az hasonlóképpen fog felépülni, ugye, mint tavaly, amit itt említettünk is, 10 órakor kezdődnek a programok, egészen délig fognak menni ezek az előadások. Aztán tartunk egy ebédszünetet, és akkor délután 15:30-tól megindulnak a színpadi fellépések. Itt többek között számítunk Szávolovics Gabriellára, aki nóta és dalénekes, majd jön Horváth Elemér hegedű művész, aki egyébként pont ma láttam a Facebookon, hogy egy elég neves díjat vehetett. Tehát Buk Tibor zongora művésszel fog érkezni. Aztán a Gráciák hegedű trió koncertje lesz, majd amivel zárni fogjuk a napot, az a Nyerte Zsuzsa, Waller Gabriella és Beregi Péter hármasa, Három a Magyar Vigaság című színpadi előadás lesz. És akkor gyakorlatilag ezzel így a nap az ki is, tehát így vége is lesz. Viszont gondoltunk minden korosztályra, tehát családi szabadulószoba lesz berendezve. Jön megint a tavaly nagy sikert aratott kisvonat, aki Kajdacsot be fogja mutatni azoknak, akik nem ismerik, akik megismerik, azok nosztalgiázhatnak rajta. Aztán érkezni fog Kackiás Vándor játszótér, a piciknek kis kosaras körhinta lesz, amivel tudnak majd bocsánat, tehát tudnak azzal...
1: Igen.
2: Köszönöm szépen. Aztán folyamatosan reggeltől kézműves vásár lesz, lesznek étkezési lehetőségek, vándorlángos, hotdog, kürtős kalács, és lesz büfénk is, úgyhogy igyekeztünk mindenkire gondolni. Az egyesületnek a tagjai készítettek fajátékokat gyerekeknek. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki jól tudja érezni magát, aki eljön.
1: Igen, abszolút, pont nézem, én is veszem sorra, nem is csoda, hogy belegabajodtál, tehát, hogy veszem sorra a kiegészítő programokat.
2: Körhintára gondoltam,
1: igen, bocsánat. Igen, tehát, hogy rengeteg minden mással is, tehát amellett, hogy szerveztek ugyanúgy, mint tavaly, színpadi produkciókat, előadásokat, amellett valóban rengeteg más kézműves vásártól elkezdve a kisvasútig, nagyon sok más program is várja majd a kicsiket és a nagyokat, éppen ezért mondtam, hogy egyébként nem feltétlenül csak a Kajdacsról elszármazottakat és a kajdacsiakat várjátok nyilván. Az osztálytalálkozó kapcsán az egy érdekes támpont, de bárkit, és akkor most lehet, hogy mondta, csak most én kavarodtam meg, a belépés díjtalan?
2: A belépés díjtalan, uh-huh. Természetesen. Okay. Bárki jöhet, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, én úgy gondolom, hogy aki volt már Kajdacson, ezt tudja, hogy miért jöjjön, aki meg nem volt, az meg nézze meg, én azt javaslom, mert tényleg egy nagyon, nagyon szép helyszínről beszélünk.
1: Igen, abszolút, abszolút, tehát mindez a Kajdacsi Kastélynapon lesz, ezen a hétvégén szombaton délelőtt 10 órától tulajdonképpen késő estig tartanak majd a színpadi produkciók is, és a kiegészítő programok is, és akkor annyit engedj még meg, hogy ami a Kajdacsért Egyesületet, tehát az egyik szervezőt illeti, mi újság egyébként az Egyesület házatáján, tehát alapvetően mindig erre a programotokra figyelünk fel mi is, miközben azért egészében aktívak vagytok.
2: Igen, azért évente egy 4-5 rendezvényt meg szoktunk tartani. Általában a gyereknappal szoktunk kezdeni, de volt nőnapi bálunk is, aztán falunapot természetesen, mint a környékben minden község, falu. Mi is tartunk, tavaly az is nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán végül is, ami igazából nagyon kiemelkedő, nagyon színvonalas a kastélynap mellett, és itt nem azért, mert a többi programot leminősíteni akarom, a születi fesztiválunk az fergeteges, tavaly rekordszámú lovas volt, szintén nagyon nagy visszhangú rendezvény, és hát természetesen vannak nekünk is azért karácsonyi programjaink, tehát adventi programok, úgyhogy mi egész évben gyakorlatilag tavasztól egészen karácsonyig azért szervezzük a rendezvényeket.
1: Nagyon jó. Hát nagyon örülök, hogy most is összetudtunk egy kicsit kapcsolódni. Mielőtt Szextárról indulsz munkába egyébként Kajdacsra, akkor itt most még ezt a dolgot összehoztuk. Lé Kondi van az autóban?
2: Legyen. Van, de hát a mai nap az sokkal lájtosabb lesz szerintem, igen, reméljük, ahogy néztem, reméljük, mint az elmúlt pár nap, úgyhogy túléljük.
1: Így van, és nagyon, nagyon jól jön ki, hogy így a szombati nap is lájtosabb lesz, mint mondjuk a hétfő, vagy az elmúlt hétvége, bízunk benne, de ott tényleg annyira kellemes ott a kastélyparkban, ott a nagy fák árnyéka alatt szerintem.
2: Ott a 30 már jártál?
1: Igen, én jártam már ott, no. És tényleg nagyon-nagyon szép. Ugye? Tehát ez egy nagyon kellemes, hihetetlenül kellemes környezet, úgyhogy ami az időjárást illeti is, én mindenki csak buzdítani tudok, hogy szerintem jó lesz.
2: És téged is sok szeretettel várunk esetleg, hogyha hétvégén ráérsz.
1: Nagyon igyekszünk. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt voltál velem.
2: Mi is köszönjük szépen. Szép napot mindenkinek.
1: Májer Timivel beszélgettem. A második kajdacsi kastélynap, tehát mindenkit szeretettel vár július 4-én, vagyis ezen a hétvégén szombaton délelőtt 10 órától az esti órákig, tehát lesznek helyi fellépők is, például a B18 zenekar, illetve a Kajdacsról elszármazott Szilágyi Csenge színésznő és szinkronszínész, de este 17:30 után a Gráciák hegedű trió is fellép, illetve ami még érdekes, ez a bizonyos osztály találkozó, tehát aki a kajdacsi általán iskolába járt, oda a kastélyba, annak mindenképpen érdemes elmennie, mert több osztály találkozik ilyenkor, hát amennyi összejön, úgyhogy mindenkit buzdítunk.
0: Induljatok el velünk!

0: több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek.
1: És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.
0: Paks FM.
2: Paks FM.
0: Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Átszervezik a Székely udvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet, közölte az MTI-vel hétfőn a Székely udvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt, adta hírül az MTI. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
3: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, én már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
2: Július 4-én szombaton kerül sor a Dunaszentbenedeki Lovasnap és 4. Vargyas Mihály emlékversenyre a Bács-Kiskun megyei településen. A rendezvénnyel kapcsolatban Vargyas László polgármestert kérdeztük, aki a következőket nyilatkozta rádiónknak.
4: Próbáljuk egy kicsit most az idei évben összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát az erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoportuk is tart egy előadást. Próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és hát eltöltsünk egy kellemes napot együtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A jó kis nyári slágerek mellett a jó kis témákkal is folytatjuk, ahogy ígértem 8 óra után. Újabb vendégem van a stúdióban, Lakatos Lajos. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, sziasztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. A Romatom, illetve Paksi Romatom Tisza-sziget kapcsolattartójaként invitáltunk ide a stúdióba. Múlt héten pénteken volt egy rendezvényetek, a Tolna megyei Tiszás Romák találkozóját szerveztétek meg itt Pakson, de nem csak emiatt invitáltunk a stúdióba, tulajdonképpen mióta tavaly szeptember óta megalakult a Romatom Tisza-sziget, még itt a stúdióban nem beszélgettünk erről. Viszont nyilván az áprilisi választások, országgyűlési választások óta rendkívül izgalmas szinte minden, ami a választásokhoz vagy a Tisza párthoz, a szigetekhez kapcsolódik, úgyhogy többek között erről fogunk beszélgetni. Hány tagja van most a Paksi Romatom szigeten?
2: Jelenleg 5 taggal működünk. Uh-huh.
1: Miért volt fontos, hogy megalakuljatok így, mint Romatom? Egyébként nagyon találékony és kreatív a név, hiszen Pakson van Tisza sziget.
2: Tulajdonképpen ugye nagyon sok magánember dolgozott ugye a választások előtt azon, hogy legyen egy változás, és igazából ez a közös preferencia néhány embert összehozott, és ugye hát a szigetek azok úgy alakultak, hogy nem volt, és a mai napig sincs felülről irányítva, egymásra találtak azok, akik egy közös célért dolgoztak. Mi szerettünk volna direkt roma tematikával egy ilyet létrehozni, mert ez valami plusz, valami többlet, amit mi képviseltünk, vagy képviselünk ebben megszorítani mi közösségünket. Talán a hitelességi többlet is fontos volt ebben, hogy úgy menjünk, hogy mi is közülük valók vagyunk, és igazából egy természetes evolúciója lett ennek, hogy akkor jött az ötlet, hogy akkor mi szerveződjünk szigetbe azzal a céllal, hogy legyen egy változás. Később pedig, sőt, már menet közben találjuk meg azt a civil hangunkat, hogyha az éles helyzet lemegy, idézőjelben békeidőben, a szürke hétköznapokban mi együtt szeretnénk maradni, akkor mit fogunk csinálni?
1: Na és mit fogtok csinálni? Ez egy nagyon fontos kérdés.
2: Hát ugye a mi példánk az egy speciális, mert mi a szemléletformálásra, az állampolgári tudatosság erősítésére, az önrendelkezési képesség megerősítésére irányult, illetve arra, hogy példaképeken, szakembereken keresztül motiváljuk a közösségünket arról, hogy nincs lehetetlen. Lám ugye Kőszegi Krisztián, aki az ormánsági terepről szó szerint, illetve a pedagógusi, ottani pedagógusi pulpitusról, az országgyűlési alelnöki pulpitusra küzdötte fel magát. Tehát, hogy ennél nagyobb adomány, persze fontos a liszt, a cukor és minden is. Ugye a lelki, szellemi, hitbeli táplálék és az a motiváció, hogy innen el lehet jutni oda egy fiatalembernek, ahova mi meghívott szakemberünk eljutott, az mindenféleképpen inspiráló. És mi ezzel szeretnénk és szerettünk volna operálni, hogy ez akkora többletet adhat egy gyereknek vagy egy fiatalnak, hogy átlendíti azon, hogy hát én hogyan kerülhetnék oda. És persze a többi sziget az valaki a környezetvédelemre, valaki egy helyi ügy felkarolására, valaki egy leromlott játszótér felkarolására vállalkozik. És nyilván vannak olyanok, akik még keresik az útjukat, az arculatukat, a mondani valójukat, és várják esetleg azt, hogy mikor lesz egy következő éles helyzet, amikor egy népszavazási kezdeményezés lesz, akár egy köztársasági elnöki választáshoz gyűjtünk aláírást, vagy esetleg időközi és későbbi helyhatósági dolog lesz, akkor viszont különösen felső utasítás nélkül, mint ahogy előtte is így volt. Nekünk, ha azt mondták hajnal 2-kor, hogy ki szeretne jönni, akkor általában túljelentkezés volt. Tehát utasítása sem volt, és ez tetszett meg nekünk, hogy itt kérések voltak, amire mentünk, annyira akartuk ezt, és már akkor gondolkodtunk, hogy ez annyira jól megy ez a dolog, hogy ezt át lehetne ültetni a civil világra, a hitéleti világra, hogy állunk a pultnál, kopogtatunk, és megszólítunk kérdésekkel embereket.
1: Uh-huh. Értem, tehát akkor tulajdonképpen minden Tisza-szigetre jellemző azt, hogy valamit úgymond kitűz a zászlajára?
2: Igen. Uh-huh. Igen.
1: A többi paksi Tisza-sziget mit tűzött ki? Én most nem tudnám megmondani.
2: Például vannak, akik helyi kezdeményezéseket, innen jött például az, hogy úgy tudom, valamelyikük például egy játszótérnek uh-huh. a felkarolását, egy-egy telepnek, egy utcának a lakóinak a kérdéseit meghallgatják, és mondjuk csak annyit tesznek, hogy továbbítják a helyi, lokális döntéshozók felé. Valaki érdekképviseleti szerepkörben van, és mondjuk valaki helyett megír egy beadványt, és olyan is van, aki a környezetvédelemre, a szemétszedésre, túrákra, sétákra, az egészségtudatosságra, környezettudatosságra hangolódik. Azért nem tűnhetett fel annyira markánsan, mert ezt, amit most elmondtam, ezt nagyon sokan párhuzamosan viszik. Tehát egyszerre csinálja az egyik águk a, mondjuk a környezetvédelmi dolgot, és valaki mondjuk egy helyi ügyet visz. Ezért mondtam, hogy nincs különösen speciális vezetője a szigeteknek, csak kapcsolattartója, mert egy projektben mindig az a vezető, aki kitalálta és felkarolja, és a többi pedig mellé áll.
1: Uh-huh. Jó, de hogyan kapcsolódtok az országos szigethálózatban? Van valamiféle kapcsolódási pont, vagy a másik helyi szigettel?
2: Igen, hát a legtöbb szigettel kapcsolatban vagyunk, már csak azért is, mert van nekünk egy sziget koordinátorunk kapcsolattartónk, akit ugye úgy hívnak, hogy Csonka Ferenc, ő ugye a Cseh Tamásnak ugye a kampányfőnöke volt, most pedig az a speciális helyzet áll fel, hogy egyúttal az a szerencség, hogy az Országos Roma Kerekasztalnak ő meghívott tagja, illetve sziget kapcsolattartó. Ismerjük is, és hát olyan szintű napi kapcsolat van vele is, és egymással is, hogy hát igazából ilyen második, harmadik családnak gondoljuk magunkat ebben a körben most már nagyon sokan, akikkel egy telefon, egy messenger, egy e-mail, tehát hogy ez igazából nem is tudom most már, hogy milyen gyakorisággal beszélünk, de azt gondolom, hogy lassan eléri azt, amennyit a családtagjaimmal, sőt, néha túl is haladja, és szerintem ezzel a többiek is így vannak. Tehát, hogy ebbe a flow-ban nagyon benne maradtunk április óta.
1: Igen, nyilván van egy flow, ez nagyon jó, hogy mondod, már csak azért is, mert egy kicsit kötekednék, tehát, hogy vannak ugye a roma önkormányzatok, nagyon sok számos roma civil szervezet működik az országban. Tehát, hogyha az ember valamit ki akar tűzni a zászlajára, és valamiféle társadalmi munkát beszeretne vállalni, akkor azt tulajdonképpen nagyon sokféle formában megteheti, nem feltétlenül kell Tisza szigetet alakítani. Tehát nyilván van egyfajta vagy kötődésetek, vagy erre a flóra és erre a hullámra most jó felülni, mert van egy fajta üzenete, amit esetleg pozitívnak találtok?
2: Megmondom őszintén, hogy természetesen ezt az érzést, ezt a lendületet, ami most van, ezt buták lettünk volna nem meglovagolni, és természetesen jó hiszeműen és jó szándékkal. Amellett minden tisztelet azoké a civil szervezeteké és nemzetiségi önkormányzatoké, és minden egyéb más tematikájú szervezeté, akik ezt teszik, és tették addig is, amíg mi megjelentünk, és hozzá kell tenni, hogy magánszemélyként egyébként mi is valahol el voltunk ültetődve, mint egy palánt, és csinálta mindenki a saját maga dolgát. De hogy tulajdonképpen ez a nagyon éles helyzet, ez úgy egybe rántott minket, azt gondolom, ez nem is véletlen, ráadásul, mivel nagyon jól jött ki ez az egész, sikere lett ennek, és most nem feltétlenül a politikai részének, mert nyilván az is sokunk szempontjából ez jól sikerült, hanem az a dolog, amit végül már természetesnek vettünk, az, hogy nekünk szólnak, akkor pultozunk, kapogtatunk, és jövünk is megyünk, és szinte az életünk részévé vált az, hogy mi kapcsolatban vagyunk egymással, emberekkel, és ami ennél is fontosabb, ügyekkel. És ez annyira megtetszett sokaknak, hogy valaki azt mondta, hogy neki ezt a sziget adja meg. Valaki, aki már mondjuk ebből kilépett, vagy távozott, és természetesen gond és probléma nélkül, az azt mondta, hogy neki a civil világ adja meg, vagy ezt, amit most kapott, ezt tudom, hogy valahol máshol kamatoztatja, esetleg a munkahelyén, a munkájában, vagy a társadalmi életben, amit visz. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenkit vitt valamerre, valaki benne maradt ebben a csónakban, valaki pedig hát külön evezőt fogott, és az élet más területén képviseli ezt az érzést most.
1: Igen, ugye a Tisza párt egy számunkra teljesen új pártpolitikát hozott, mert ugye nem a párt tagságát növelik, hanem a Tisza szigetek szaporodnak országszerte, egy teljesen új történet itt Magyarországon, de magával a párttal milyen kapcsolódási pontotok van?
2: Tulajdonképpen...
1: Csak a szimpátia?
2: A szimpátia, illetve az, hogy olyan üzenetet közvetít, amelyet mi tudunk azonosulni. És mivel nincs jogi formánk, tehát mi egy ilyen támogató informális közeg vagyunk, akikre számíthatnak, és aki pedig azt mondja, hogy neki már egy bizonyos irányvonal nem tetszik, azokat senki semmi nem kényszeríti. Semmilyen jogi kötelék, nincs olyan jogi forma, nem vagyunk jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó társaság, se cég, se civil szervezet. És pont ez a típusú szabadság adja meg, hogy egyelőre nem csökken a szigetek létszáma, most már itt azt hiszem Torna 03-ban is van 30 fölött, Ez a típusú szabadság inkább megemelte az aktivitást, mint hogy csökkentette volna.
1: Uh-huh. A Romatom-Tisza-szigetnek, tehát a ti szervezeteteknek 5 roma, illetve cigány származású tagja van. Én is jelentkezhetek?
2: Természetesen.
1: De miért természetesen?
2: Hát azért, mert az, hogy...
1: Tehát
2: hogy
1: nem specifikum a ti szigeteteknek, hogy roma származásúakat...
2: A tekintetben nem, hogy a programunkat is úgy szerveztük meg, hogy várunk szeretettel minden romát és romával szimpatizáló, vagy az elképzeléseinkkel azonosulni tudó embert. És a legutóbbi mondat árul el mindent. Tehát aki tud bármilyen tekintetben, ami belső-külső paramétereinkkel azonosulni, az jön. Aki pedig nem, annak nem az fogja gondot okozni, hogy roma vagyok, hanem mondjuk nem ért velem egyet, amit tiszteletben tartunk, és nem jön el. Közénk is így lehet, tehát, hogy aki tud azzal azonosulni, amit képviselünk, és nyilvánvalóan e tekintetben azért abban igazad van, hogy aki mondjuk eleve már az országos politikával sem azonosul e tekintetben, ami most alakult, az kis valószínűséggel fogja keresni a mi társaságunkat, de, hogy hozzátegyem, nem lehetetlen, úgyhogy egyébként teljesen nyitott vagyunk. Annyi, hogy a mi SMS-ünkben 3 hónapnyi aktivitás, velünk való együttműködés és aktivitás, az, ami után teljes, aki taggá válik valaki, hogy lássuk azt, hogy együtt tudunk-e, akarunk-e működni, illetve hogy az az útvonal, amit mi csinálunk, az mennyire tetszik neki, illetve hogy ő mennyire befolyásol minket. Lehet, hogy olyan útra visz minket, ami még jobb annál is, amit mi gondolunk, és ehhez kell egy pici idő.
1: Uh-huh. Azt mondod, hogy a szemléletformálás az elsődleges célotok, és hát nyilván lesznek ehhez kapcsolódó rendezvényeitek, programjaitok. Múlt héten a Tolna megyei Tiszás romák találkozóját meg is szerveztétek, és hát mi erről ugye többször beszámoltunk már, és egy hosszabb, rövidebb interjúkat is leadtunk itt a Paks FM-en, amelyeket veled készített Pálfi Kati kolléganőnk, de hogy egy picit túllássunk ezen, itt mennyien voltak ezen a rendezvényen?
2: Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és mielőtt erre rátérek, nagyon fontosnak tartom azt, hogy elmondjam azt, hogy Takács András, Prumer Lemér, Varga Alfréd és Pap Csapa voltak a szervezőtársaim, mert bár az én arcom nevem jelenik meg többször, de igazából nélkülük, az ő segítségük nélkül nem ment volna, illetve nagyon fontos, hogy olyan mikroadományok jöttek, és itt ilyen 2000 forintokra kell gondolni, amelyek nélkül nem tudtuk volna megszervezni. Közel 500-an voltunk, azt mondhatom, hogy a jelenléti hívet azt vezettük, és hál' Istennek voltak, akik a mi címünk, vagy a program címadása ellenére, amit lehet, hogy aztán át is gondolhattunk volna, de már így hagytuk, tudták, akarták és merték jól értelmezni a meghívásunkat, és rengeteg nem roma volt, rengeteg nem szigettag volt, hanem egy hétköznapi civil ember, aki nem kötődik, és persze nagyon sok szigettag is képviseltette magát a megye minden részéből, sőt, még a főváros 18. kerületéből is meglátogattak bennünket.
1: Uh-huh. Mi lesz a következő programotok, vagy a következő aktivitás, ami majd fontos a számotokra?
2: Nagyon fontos, hogy most folyamatban van egy tárgyalás. Van egy olyan célunk, hogy a V4-es országokban mindenhol legyen egy ilyen testvér-szigeti kapcsolatunk.
1: Wow.
2: A testvérvárosok uh-huh. mintájára. És az első nyitottságot megkaptuk a Felvidékről, a rimaszombati járásból, ahova most a nyár folyamán fogunk ellátogatni a mi romatomos delegációnkkal, ahol roma polgármesterekkel, illetve kinti roma szigetekkel fogunk találkozni, és vissza is fogjuk őket hívni az ősz elején, tehát ez lesz az első. A második az egy nagyobb léptékű lesz, szeretnénk megnyerni magunknak Zoher Gábort, hogy egy drogprevenciós pódium beszélgetést megvalósítsunk vele, és az év végén pedig szeretnénk el hívni Zsiga Melindát, ugye, aki roma származású kickbox bajnok, aki ugye a szakellátásban, tehát részben nevelőintézetben nevelkedett, részben pedig nevelőszülők mentén, nagyon sok bántás mentén is sajnos, és hogy újabb példaképet hozzunk, hogy honnan, hova lehet eljutni, hogy a szépségipartól kezdve a reklámipar keresi a társaságát, és női magazinok hívják, és hogy egyébként sportolóként is mai napig is aktív, és egy nagyon szimpatikus személyiség, és már folyamatban van vele is a tárgyalás. Azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amelyek a Paks térségi vagy a megyei roma, nem roma közösségnek egy nagyon jó inspiráció és motiváció lehet. A drogprevenció egyébként kifejezetten szívügyünk, mert ugye hát azért az nem titok, hogy a megyében és a térségben nem elég a magunk és a közösségünk nyomorúsága, még az ilyen 2000 forintért kapható mindenféle képződmények és szerek is ugye rontják a közösségünket, és mi ennek nagyon ellene szeretnénk menni a magunk módján.
1: Uh-huh. Tehát a szemléletváltás, a példamutatással a cél. Nagyon szimpatikus, meg kell, hogy mondjam, nagyon szimpatikus. Egyébként pedig, ami értem és köszönöm, hogy felsoroltad helyettem a szervező társaidat, de azért én meg hadd beszéljek rólad egy kicsit. 4 éve élsz Pakson, nagy dologról származol, ha jól tudom. Végeztél szakmunkást, aztán érettségiztél, aztán a Pécsi Tudományegyetemen szociális munkásként végeztél, jelen pillanatban a Pünkösdi Teológiai Főiskolán tanulsz. A teológia mellett szakirányon? Uh-huh. Ez mit jelent?
2: Családkonzulens, hát igazából pároknak, családoknak tudunk segíteni, akik krízisben vannak, és legjobb az, hogy önkéntesen úgy gondolják, hogy nekünk valami szakember kell. És ilyenkor jön ez a nagy tágvilág, hogy akkor vagy kiszolgálom magam az internetről, vagy a hardcore pszichológus, aki majd megmondja, hogy mi a baj velünk, vagy egy olyan szakember, aki nem fogja megmondani, hogy mi a baj veled, nagyon pontosan tudod. Ott van bennetek, köztetek, egyébként a megoldás is, és egy ilyen szakember tud igazából mentorálni, koordinálni, segíteni abban, hogy a ti utatok az megtalálódjon az együttmaradáshoz, akár a békés különmenetelhez.
1: Tehát mondjuk egy házas pár esetében?
2: Akár egy házas pár esetében, akár egy nagyobb család esetében, akár egy baráti közösség, testvér kapcsolat elromlás. Tehát, hogy igazából ez nagyon... nagyon jó szak, mert azt mondták, hogy nem leszek tökéletes családkonzulens, és ezt mindenkinek mondták, de nem is kell, elég, hogyha elég jó leszel. Uh-huh. Elég jó ahhoz, hogy meglássa benned a kvázi ügyfél, amely szót én mondjuk nem szeretek, meglátja benned az, hogy te leszel az, aki segítesz neki önmagára is a megoldást találni. És az annyira elnyerte a tetszésemet a hitbéli vonalon túl, hogy ebben szeretnék, többen között ebben is szeretnék tevékenykedni.
1: Uh-huh. Hú, de szimpatikus, erről majd még beszélgessünk egy másik alkalommal, miközben egyébként tavaly ősz óta, úgy tudom, a Paksi Gyógyászati Központban dolgozol, és ott is segítesz.
2: Igen, igen.
1: Veled lehet találkozni úgy, hogy veled bárki beszélget. Nem tudom, mi a titulusod egyébként ott a Gyógyászati Központban?
2: Most nagyon szűkén ragaszkodunk hozzá, akkor biztonsági őr.
1: De te vagy az, aki...
2: De nem vagyok az a tipikus biztonságőr, mert én ezt úgy fogom fel, és akik felkértek erre a feladatra vásárolszolgáltatásként a gyógyászati központba, ők azt tartották fontosak inkább, hogy beszélgessünk az emberekkel. Itt sem szeretem egyébként a paciens szót, de ez már az én

0: Nagyon izgalmas téma, és bocsánat, hogy elkanyarítottam egy kicsit máshová, ugye azért invitáltunk a stúdióba, hogy a Paksi Romatom Tiszaszigetről beszélgessünk, de engedd meg, hogy itt jegyezzem meg, ugye ma van a Semmelweis nap, igen. A mai nap nektek szabad nap, és pár percelet vagy egy órával ezelőtt kaptuk a hírt ki, és posztoltuk a Facebook oldalunkra, hogy a Paksi Gyógyászati Központ kolléganőjét, kolléganődet, Kollár Andreát, a személyzeti szakrendelés asszisztensét kitüntették a Semmelweis napi ünnepségen. Semmelweis napi elismerő oklevelet vehetett, tehát úgyhogy ezúton is
1: innen gratulálunk. Innen is szívből gratulálunk neki is, és egyébként tényleg valóban köszönet minden egészségügyi dolgozónak, akiknek a jelenléte számunkra természetes, akik egy ilyen minőségű intézmény szolgáltatását veszik igénybe, mint itt Pakson, de egyébként én neki most már nem civilként járok oda, azt gondolom, hogy nekünk ez nagyon, nagyon nagy áldás, hogy ez van nekünk. Uh-huh. Köszönjük.
0: Köszönöm, hogy akkor csatlakoztál ehhez a kitérőhöz, tehát a Paksi Romatom Tiszasziget munkatársát, kapcsolattartóját, Lakatos Lajos láttam vendégül, és hát reméljük, hogy akkor a szigetről, erről a szigetről is hallunk majd még a jövőben, és akkor invitálunk a stúdióba.
1: Nagyon
0: köszönöm,
1: szépen,
0: hogy eljöttél.
1: Köszönjük. A Paks FM reggeli

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A nyári slágerek jönnek sorban, és a vendégek is. Következő vendégem is megérkezett, dr. Kovács Anta, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Mint a Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója érkeztél ma reggel, és nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Pár órával azután, hogy a gazdasági és energetikai miniszterünk, kapitány István először járt Pakson, és elég korán jött a választások után.
2: Hát helyzet volt. Tehát az elmúlt pár nap nagyon nagy kihívás elé állította a magyar villamosenergia rendszert, igazából azt gondolom az egész társadalmunkat. Egy kicsit láttuk már, hogy mi történik Nyugat-Európában, ugyanis ez a hőkupola, ez egy kicsit minket megelőzve látszott, hogy mit művelt Párizsban, Olaszországban, Németországban. És látszott, hogy ez kihívás lesz itt is, és a Duna még soha nem volt ennyire meleg. És egyszerre kellett a környezetre megfelelően figyelni, és biztosítani a villamosenergia ellátást, és ebben miniszter úrnak kellett döntést hozni arról, hogy ad-e, és ha ad, akkor milyen mértékben ad felmentést az atomerőmű környezeti kibocsátás, hőkibocsátása kapcsán.
1: Igen, illetve a teljesítménycsökkentésekről és ezekről is beszélni fogunk, de mindenek előtt hadd kérdezzem meg, milyen volt tegnap a látogatás? Ugye kapitány István két posztot osztott meg ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán, kora délután, illetve késő délután osztotta meg, hogy indul, nem sokára, és Tóth államtitkár úrral érkezik a Paksi Atomerőműbe, utána pedig kiposztolt egy kollégáddal, Mészáros Jánossal. Melyik épületben voltak akkor éppen? Egy közös fotót.
2: Az erőmű irányító központ, EIK. Tehát ott volt. Hát aznap dőlt el, hogy kapitány úr tud jönni. Előtte szó volt róla, hogy esetleg az államtitkár úr, ő mindenképpen meg volt tervezve a program, de aztán úgy alakult, a tegnap reggel kiderült, hogy minden igaz, akkor miniszter úr is el tud jönni. A látogatás eredetileg 1-1.5 órára volt tervezve, ehhez képest korábban jöttek, tehát 4:30-kor már itt voltak, és majdnem 8-ig, tehát több mint 3 órát eltöltött itt.
1: Miről szólt a látogatás? Kikkel találkozott, ami az atomerőmű akár vezérkarát, vezetőségét illeti? Mit tudott megnézni, és miről tudtatok konzultálni?
2: Hát ez igazából egy szakmai látogatás volt. Vezérigazgató úr volt ott, kabinetfőnök Kovács Pali, Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes úr, a Vík Károly, aki a üzemviteli igazgató, hiszen itt a leterhelések és a Duna hőterhelése kapcsán ő volt szakértő, illetve én voltam. Mi voltunk így a atomerőmű oldaláról, a másik oldalon pedig miniszter úr és államtitkár úr, illetve az ő közvetlen kollégái.
1: Nem tudom, hogy részéről mi volt a fő cél, de a részletekről az volt a fő célja ennek a találkozónak, hogy megmutassátok és meggyőzzétek őt, mint az egyik legfőbb döntéshozót, mint energiaügyi minisztert, hogy nyaranta hőségriadó esetén nem megoldás a Paksi atomerőmű reaktorjainak teljesítménycsökkentése, leterhelése?
2: Igazából ez nem a mi dolgunk volt. Tehát a Mavir, aki felelős a magyar villamosenergia rendszerben az energia biztosításáért, ő kérvényezheti a miniszter úrnál a felmentést az atomerőművel kapcsolatban, akkor, hogyha úgy látja, hogy problémákat okozhat a villamosenergia igény kielégítése. Nem, Pakson talán azért sokan tudják, de mégsem biztos, hogy mindenki, a villamosenergiának az a sajátossága, hogy a fogyasztásnak és a termelésnek egyensúlyban kell lenni minden idő pillanatban. És hogyha hirtelen megnő a fogyasztás, és nem tudunk a másik oldalon megfelelő termelő kapacitásokat üzembe építeni, vagy üzembe helyezni, akkor fel tud borulni a rendszer. És ez úgy történik, hogy nem tervezetten csökkentjük mondjuk a fogyasztást, akkor ez egy összeomlást okozhat. Tavaly ezt láttuk Spanyolország és Portugália esetében, és annak azért nagyon sok problémái voltak. És ezért az a stabil energia szolgáltatás, amit a Paksi Atomerőmű tud, még ilyen melegben, egyébként jelzem, nagyon hidegben is, ez ilyenkor egy nagyon fontos alappillére a magyar villamosenergiállátásnak. A MAVIR jelezte ezt az igényt, tehát hogy a biztonságos energiafelhasználás termelés érdekében szükség van a Paksi Atomerőműre. Ezt a miniszter úr ezt az engedélyt megadta, de fontosnak tart ott eljönni. Egy picit olyan, mint amikor árvíz helyzetbe kimegy a gátra, és megnézi, hogy kik érzik kik vigyázzák az álmunkat, hogy úgy mondjam, és most ő azért jött el, hogy megnézze, hogy itt, ilyen körülmények között a Paksi Atomerőmű hogyan dolgozik.
1: Igen, értem, hogy nem a ti dolgotok meg, hogy a MAVIR dolga, de engedd meg, hogy a paksiak hangján fogalmazzak egyszerűen. Ugye, mi mit tudunk erről az ügyről? Azt tudjuk, hogy amikor nyaranta, főleg hőségriadó van, meg a Duna vize melegszik, akkor meghozzák a döntést, hogy teljesítménycsökkentés, leterhelés legyen elrendelve a Paksi Atomerőműben. Ilyenkor ti, mint szakemberek, kiválasztotok egy reaktort, ezt nyilván eldöntitek, és ti tudjátok, hogy melyiket. Viszont ezek a teljesítménycsökkenések, ahogy mi tudjuk, többek között erőműben dolgozóktól is, a berendezéseknek nem tesznek jót. Tehát, hogy ez nem egy tűzhely, ahol csak úgy le lehet venni egy kicsit a hőt, vagy a teljesítményt, egészen egyszerűen nem tesz jót a berendezéseknek, nem erre alkották meg, nem erre alkottak meg egy atomerőművet. Szombathelyi barátainkról meg nem is beszélve, akik szó szerint idézem őket, azt mondják nekem nyáron, hogy jaj, hallottuk, lekapcsolták a múltkori hőségriadóban is az atomerőműveteket, nagyon jól tették, minek menjen, ha naperőművek működnek nyáron. Tehát, hogy amit mindig mondani szoktál, hogy kommunikálni kell, és meg kell mutatni kapitány úrnak is például, hogy mi és hogyan működik, mert ez nem így működik egy atomerőmű esetében.
2: Hát igen, a mi atomerőművenk az korlátozottan alkalmas arra, hogy a ilyen szintű menetrendtartásban részt vegyen. Egyébként korlátozott az, ami alkalmas. Az, hogy fölöslegesen rángassuk, az semmiképpen nem. Ugyanakkor azért ezt figyelembe kell venni, hogy a atomerőmű mindenkor betartotta azokat a környezetvédelmi előírásokat, ami a kibocsátásunkra jellemző. Az atomerőműnek az egyetlen környezetre valóban megmérhető hatása az a Duna hőmérsékletének egy picit megemelése, de nálunk a szabályzók betartása az nem mérlegelendő. Tehát ha van egy szabály, akkor ezt nekünk be kell tartani, és azon messz várja el tőlünk az ország. A nukleáris biztonság érdekében lévő szabályokat is be kell tartanunk, és a környezetvédelmi szabályokat is. Amikor ezt a 30 fokos korlátot meghatározták, sok-sok évvel ezelőtt, akkor senkinek eszébe nem jutott, hogy valaha ezt a 30 fokot megközelítjük. Ezt 2017-18-ban volt először, amikor megközelítettük, és vissza is kellett terhelni, majd 22-23-24-ben újra, tavaly nem, közelében voltunk, de nem, most pedig átléptünk mindent. Tehát nyilvánvalóan olyan szinten melegszik a Duna, hogy ezt az egészet újra kell gondolni. Azt, hogy igazolni tudjuk, hogy, és ezek a vizsgálatok például lezajlottak tegnap előtt, hogy a Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott, nincs érdemi negatív, előzetes eredmény, nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedés, mert hogy nem a meleget, azt szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkatnál is tudtunk találni, illetve tudtak találni a szakértők. Na ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntős hozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszert, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal megfelelően pontosítani fogjuk.
1: Egyébként mi volt a tapasztalatotok? Milyen volt az ő hozzáállása? Illetve milyen embernek ismerted meg így a rövid 3 óra alatt? Tehát nem tudom, hogy korábban találkoztál-e vele.
2: Nem találkoztam vele. Pont olyan, mint amilyennek látszik. Mosolygós, pozitív, és neki az emberek nagyon fontosak. Tehát az kíváncsi volt mindenre, mindenkire. Nem ment a kamera, mert nyilván volt, amikor vettek felvételt. Ő ott beszélt a Mészáros Anival mindenről még 10 percig, mert érdeklik az emberek. És a csapat, az összefogás, az emberek, azok nagyon fontosak, és igazából az érdekelte, hogy kik azok az atomerőművesek. És arra akart választ, meg benyomást találni, és ezért mondom, 3,5 órát rászánt. És igazából tett egy ígéretet, hogy most nyilván nagyon sűrűl a nyár, meg sok minden van, ősszel eljön úgy, hogy egy kicsit több emberrel tudjon találkozni, akár az atomerőben egy fórumot tartani, ahol mindenkivel lehet beszélgetni. Tehát abszolút nyitott volt az egész lénye, a hozzáállása, mindenkivel megállt beszélgetni, akivel találkoztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönösen pozitív látogatás volt ennek.
1: Azt tudjuk, hogy átlagos látogatóknak mit szoktatok megmutatni az atomerőmből, de akkor még egyszer az erőmű irányítási központján kívül mit mutattatok meg neki?
2: Hát nyilván megmutattuk a melegvizes
1: csatornát, amiről szó van,
2: és mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra, közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe bekukucsgált. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni, és kicsit érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek, tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos, és mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik.
1: Uh-huh. Kapitány István látogatása nagyon izgalmas, és akkor visszatérve, tehát a Dunára egyébként első kézből tőle tudunk talán a legjobban tájékozódni, hogy most akkor hány fokos a Duna? 28, 29, 30?
2: Hát én konkrétan mérem saját, mert ugye esténként megyek a Dunára, és 28 fokos már volt este fele, és elvileg nekünk ezt a szabályok szerint a melegvizes torkolattól lévő 500 méteres szelvényben egy nagyon nehéz mérés, mert egy vonalba kell mérni egy csónakból 50 centi, másfél méter GPS koordináta és időbélyegellétet ellátott méréseket kell végezni, tehát nem egy egyszerű történet, na ott kéne mindenhol tartani a 30 fokot. Ezt meghaladtuk, uh-huh. és tudtunk mérni ott ebben a szelvényben. Most a legfrissebbeket nem tudom, de 31,5 fokot is, és ezzel párhuzamosan a kiömlésnél ott volt 34 is, és éppen ott fogtak egy kecsegét, egy 2 méteres kecsegét, amely nagyon érzékeny. Aki halakhoz egy picit ért, azt tudja, hogy nagyon érzékeny hal, és gyönyörűen ott minden probléma nélkül mentek is. Azt hisz, úgy tudom, hogy egyéb halak ilyen érzékeny halakat, meg élőlényeket is fogtak. Tehát nyilván extrém a hőmérséklet, de például hétfőn úsztam egyet a Dunán fönt, ebben mentem egy holtákba, 34 fokot tudtam mérni.
1: Az igen.
2: Kontos órával. Uh-huh. Tehát nagyon extrém olyan környezet van, amihez nyilván a Duna, aki most, az atomerőmű a Duna vízmennyiségének kb. 9%-át melegíti egy kicsit meg, mihez még hozzáteszünk, de már nem úgy tűnik, hogy nem okozunk kárt.
1: Igen. Egyébként Dunaszentbenedeken jártunk mi is a hétvégén, tehát elképesztő, ott pont a melegvizes csatornával szembeni strandon, elképesztő, hogy mennyire alacsony a vízállás, és az ember tényleg nagyon sokáig be tud gyalogolni úgy, hogy úgy érzi, hogy még mindig, mintha siófokon járna, még mindig csak térdig ér a víz, de ez egy természeti jelenség jelen pillanatban, amely egyébként szerte Európában, illetve világszinten sajnos probléma, de visszatérve csak, hogy átismételjük, tehát a hidegvizes csatornán megy be a víz a hűtésére, a berendezéseitek hűtésére, használjátok ugye nyomott vizes reaktorok, így működnek, és hány fokos vizet engedtek ki a melegvizes csatornán?
2: Annyit mondanék, hogy nem a berendezéseink hűtésére, hanem a fáradt gőz kondenzálására használjuk a vizet, ez 100 köbméter másodpercenként, és utána ezt a a bejövő 27-28 fokos vizet 34 fokra melegítjük, és ez jön vissza ebbe a csóvába.
1: Igen, így van, ami pedig a pecásokat illeti, ott ismerőseink mutatták, hogy látod ott, egyébként erőműben dolgozó ismerőseink, látod, tudod, ott van az a szakasz a melegvizes csatorna után, amikor tilos horgászni, de látod, onnantól szabad, ott ülnek legalább 10. És ez igen. Így is volt.
2: Igen, igen.
1: És ez így is volt. És ők valóban tudják tapasztalni ezeket a fajta fogásokat, amiket említettél.
2: Igen, igen, de hát ezt az érzésen túl egy tudományos alaposságú vizsgálatot is végeztünk tegnap előtt ezzel kapcsolatban, de korábban az atomerőmű további üzemidő hosszabbításához szükséges környezeti engedélynél nagyon-nagyon ilyen mikroszkopikus méretekig megvizsgálták a Dunát. Ugyanaz a csapat volt itt most az éles helyzetben, azért, mert az, hogy számolunk egy hatást, váravató hatást, mondjuk egy 32 fokos vízig, meg hogy ezt meg is tudjuk mérni kint a terepen, azért ez nem ugyanaz. És most megerősítjük, az előzetes vélemények, az előzetes vizsgált eredmények alapján meg lehet erősíteni azt, hogy nem okoz környezetkárosítást.
1: Igen, arról nem is beszélve, hogy környezetvédelmi szakemberek mondják azt évek óta, hogy tulajdonképpen a globális felmelegedés és a klímaváltozás hozza esetleg azt magával, hogy a többek között Magyarország tavai és folyói állományának, állat és növényvilágának változása bekövetkezik, nem feltétlenül egy nyomott vízes reaktor. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és tudtunk egy kicsit beszélgetni, remélem mindent elmondtunk, ami fontos. Tehát a felmentés az most megvan, de meddig? A mostani hőségriadó végéig, vagy egész nyárra?
2: Nem. Ezt mindig esetileg kell elbírálni. A jelen szabályok szerint most a június 3-áig van meg a felmentés, de azt gondoljuk, hogy addigra ez nagyjából a időjárás visszáll egy normál rendszerre. És innentől kezdve mindig mérlegelni kell, hogy ezt a felmentést megkapjuk-e. Az biztos, hogy át fogjuk dolgozni. Most úgy látta a miniszter úr szándékából, hogy egyeztetve a Környezetvédelmi Minisztériummal átdolgozzák ezt a korlátot, és mindeközben beszéltünk arról, hogy hosszabb távon azért el kell gondolkodnunk a Duna előhűtéséről, tehát a melegvíz előhűtéséről azért, hogy ezeket a környezetvédelmi korlátokat hosszú távon tudjuk tartani. Ha látjuk, hogy az elmúlt 40 évben, amit az atomerő működik, melegedett a Duna hőmérséklete nagyjából 3 fokot, ha ez így megy tovább, akkor egyszerűen erre kell, hogy készüljünk.
1: Így van. És egy utolsó kérdést engedj meg, mert Kapitány Istvánról több percig is beszélgettünk, Tóth Andrást viszont nem kérdeztem, az energetikai államtitkárral együtt érkezett az energetikai miniszter. Vele kapcsolatban mi volt a benyomásotok?
2: Nagyon sokat dolgozik. Ő azért az MVM-ben volt, ő már volt az atomerőmben is, és ő neki nem az első látogatása. Nyilván azért kapitány, miniszter úr karaktere, az tegnap ő vitte a prímet, tehát ő volt a főszereplő, de amikor sétálgattunk, akkor tudtunk beszélgetni a államtitkár úrral is. Az, ami nagyon látszik, hogy mind a ketten nagyon értékelik az atomerőt, és nagyon támogatóak voltak ez irányba, és kíváncsiak voltak, milyen kihívásokkal küzdünk, és nagyon erősen jegyzeteltek, illetve az ő kollégáik is, hogy ami nekünk kihívást jelent a hosszú távú egy működés, itt beletartozik az üzemelő hosszabbítási kérdések, a környezetvédelmi engedélybeadása, a humán erőforrás kérdése, tehát minden témában tudtunk egyeztetni, jegyzeteltek, és vissza. Van olyan dolog, amiben nyilván részleket nem mondhatok, de van olyan dolog, amiben kapitány, miniszter úr már ma fog lépni.
1: És ez sajtónyilvános lesz vajon?
2: Szerintem.
1: Nem egy olyan dologra gondoltam, hogy ma fog nyilatkozni, ma fog lépni. Dolgozik.
2: Dolgozik, megértette a dolgokat. Igen, nyilván mindenről nem üzleti dolgok miatt nem tudunk beszélni. Nem kell megérni, ez nem egy ilyen nagy történet, de megértette a dolgot, és ma van olyan tárgyalás, ahol már ezt szóba is tudja hozni.
1: Nagyon jó, és amint említetted, lehetséges, hogy össze-visszatéres ennek, mi mindig csak nagyon örülünk, amikor az energiáért felelős miniszter egy évben legalább egyszer eljön az atomerő, meg gondolom ezzel ti is így vagytok, de ha többször van szakmai egyeztetés, az csak jó lehet.
2: Persze. Az emberek megszokták, hogy áram mindig van, és igazából normál esetben nem nagyon foglalkozik ezzel senki. Most, amikor egy szélsőséges helyzet is több áramszünet előfordult itt-ott, azért ilyenkor van, amikor egy kis figyelem irányul arra, hogy akkor mi csinálunk itt mi. És mi ezt ugye megragadjuk, ezt az alkalmat, és ilyenkor az igyekszünk, amit lehet elmondani.
1: Igen, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és rögtön így a tegnap este után beszámoltál arról, hogy milyen volt.
2: Köszönjük a lehetőséget, tényleg nagyon jó találkozó volt tegnap.
1: Oké, kapitány miniszter úr látogatásról, Paksi atomerőműbeli látogatásáról beszélgettünk többek között dr. Kovács Antallal, a Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatójával. Jó munkát, már a milyen napod lesz? Húzós?
2: Igen, ezek a napok ilyenek.
1: Jó, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!
0: A Paks FM reggeli

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. Az országgyűlés megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését. A döntés tényét Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán kedden. Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség. A mai napon a Semmelweis nap, valamint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt munkaszüneti nap van az egészségügyben és a közigazgatásban, melynek következtében zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, a gyógyszertárak, valamint a hivatalok is. Ennek megfelelően a Györkönyi Polgármesteri Hivatalban is szünetel az ügyfélfogadás szerdán, melyről a település közösségi oldalán tettek közzé tájékoztatást. Bikács község önkormányzatának képviselő testülete július 2-án csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tart, adta hírül a település a hivatalos honlapján. A közmeghallgatás helyszíne a községháza tanácsterme lesz, amelyre minden lakost várnak, akinek észrevétele, javaslata van a települési élet bármely szegmensével kapcsolatban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gáz neki, és indulj a te nyári utitársaddal, a Paksfm-mel. Paksfm. Összeköt.

0: Wow, az igen, ez belevaló volt a Bastaptól. 90 hányból? 9-ből.
1: A jó öreg 90-es évek
0: vége. Wow. Milleniumi
1: vibe-ok.
0: Igen, Levi a stúdióban. Ha vibe-ok, akkor Levi itt van a stúdióban. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt!
0: Szóval, megérkeztél. Füllett kint a levegő.
1: Igen, így van, eléggé. Meglehetősen. Ugye beszéltük azt, hogy már nagyon várja mindenki ezt az érkező hidegfrontot, és ugye be van tervezve, be van ütemezve ez, hogy ma megérkezik. Ja, este 10-kor.
0: Este 10-kor. Jó, de abba az meg való igaz, hogy addig se 43 fok lesz, csak 33. Tehát az applikációm szerint délben.
1: Kvázi rendes nyarunk lesz, megőrülök.
0: Várjál, mi számít rendes nyárnak? Az én időmben, amikor 32 fok volt, hát akkor az ilyen nagyon brutál csúcsnak minősült.
1: Erre még én is emlékszem. Erre még én is emlékszem, Andi. Uh-huh. Nekünk is ott a Balatonparton töltöttük ezeket, és 30 fok fölötti hőmérséklet, az már úristen.
0: Én meg már annyiszor elmondtam, de újra elmondom, hogy bikiniben mentünk le reggel 8-kor a játszótérre, a Kócsatov utcai játszótérre, ahol egy darabfa sem volt, és ha 32 fok volt, akkor anyukám csak annyit mondott, hogy vigyázzatok, mert ma 32 fok lesz, de nem ám naptej, vagy vigyázzunk. Na most ez mit jelentett? Nem tudom, ugyanúgy este 8-ig lent voltunk.
1: Nem, tehát, de vigyázzatok magatok. De hát szerintem ez a... Ígyatok sok vizet.
0: Nem.
1: Inkább árnyékban tartózkodjatok, ahol most mondtad, ami nem volt.
0: Szerintem, figyelj. Akkor épült a lakótelep, figyelj. Nem tudom, majd megkérdezem tőle, szerintem jó. Nem emlékszik ilyesmire.
1: Mi volt itt a vigyázás?
0: Na. Viszont ugye arról beszélgettünk, amikor beléptél a stúdióba, hogy holnap 21 fok lesz.
1: Ős visszaesés.
0: 21 fok, nagyon brutál. Meg kéne, Levi, meg kéne valamit hirdetnünk, így a hallgatóink felé, hogy írják meg, lehet ki kéne posztolnunk, hogy ebben a hőségben, most értem én, hogy munka van, meg dolgozni kell, meg stb., de hát délután is lehet programot találni. Ki milyen programot talál ki, valami extra lehűlős, vagy
1: lehűlős
0: nem tudom.
1: Programot.
0: Tehát elmegy hegyet mászni, mert végre csak 21 fok lesz. Tehát mit találjunk ki?
1: A true kiránduló idő lesz holnap, ez a 20 pár fok. És tényleg, tehát ez most egy ilyen jó darabig nem lesz az előrejelzések szerint, már vissza is fogunk térni a 30 fokos szitukhoz kb. Másnap vagy harmadnap.
0: Igen, szóval, tehát csak egyetlen egy nap.
1: Igen, itt az esélyetek arra, hogy valamint a délután, a meló után összehozzatok, és mindenki írja meg nekünk azt. SMS vagy Viber üzenet formájában, hogy Messengeren is lehet igazából.
0: Bárhol.
1: Ahogy csak üzeni tudtok nekünk, ki mit csinál ebben az egy napban.
0: Lehet Marika néni azt fogja írni, hogy elmegy bevásárolni.
1: Az egyetlen nap a nyáron, amikor megtett.
0: Komolyan, ugye Füge ki is posztolta talán hétfőn délután, vagy én nem is tudom mikor, 4:30-kor, hogy a Penny parkolóban konkrétan egy darab autó nincs. Amikor a bevásárló, tehát a fő bevásárló időben, amikor egyébként minden nagyobb szupermarket vagy bevásárló központnak a parkolója is tele van.
1: Tehát a pszichológiai az, hogy tudod, amikor már benn vagy egy szupermarketben, ott legalább van légkondi, és ott jó hűvös van, és ott el lehet a bevásárlás közben hűsölni egyet. Viszont ilyen időkben, amiben a legrosszabb tartózkodni, a legeslegrosszabb hely, ahol a parkolók.
0: A parkolók.
1: Tehát meg az a parkolóban az a két autó. Perc, amíg beállsz a kocsival, elhagyod a kocsidat, és elmész a szupermarketig, az emberek már azt sem akarják bevállalni, abszolút érthető módon.
0: Igen, abszolút. Figyelj, nekem eszembe jutott egy tök jó elfoglaltság. Tehát a holnapi egynapos 21 fokban mi lenne üdítő, vagy mi lenne valami extra, amit csinálhat az ember? Például beleül a 30 fokos Dunába.
1: Ami nem fog egy nap alatt lehűlni, hölgyeim és uraim.
0: Igen, most szerintem.
1: Most lehet termál fürdőt is tartani, akár a Balatonban is, a Velencei tó maradványában.
0: Jaj, nagyon rossz hangzik, hallod? Képzeld el, vasárnap Dunaszent Benedeken voltunk. A Dunaszent Benedeki strandról azt kell tudnod, hogy az konkrétan az atomerőművel szemben van a túloldalon, és egy gyönyörű nagy homokos part, nagyon sokan járnak oda Paksol is. Tehát olyan hosszan lehetett besétálni, hogy tehát annyira alacsony a Dunatod, ilyen szigetek alakultak ki, nagyon durva. És hát egész sokat sétáltunk, és még mindig csak térdig ért a víz, és tegnap a húgomék megint elmentek oda, mert mit a rokonok voltak itt, és őket el akarták vinni, és azt mondta nekem, hogy ő nem túloz, de még 5 métert bejebb ment a viszont, mondom, 5 métert az azért nagyon durván hangzik 2 nap alatt, azt de, mondta, hogy már annyira sokáig besétáltak, és még mindig csak combig ért a víz, Dunáról beszélünk, hogy úgy érezték, hogy már a Duna közepén állnak, és akkor egyszer csak jött egy nagyobb hajó, egy utasszállító hajó, igen. És azt nézték, hogy hol akar közlekedni? Tehát itt valahol mély a víz.
1: Tehát igen, hát nyilván... tehát, hogyha tudnak közlekedni, akkor középen azért még jó mély, persze, igen. De amúgy durva.
0: Nagyon durva. Nagyon durva.
1: És egyébként emlékszem, az még kisebb koromban volt egy olyan, na az már elég rémisztő volt. Már akkor még nem kezdtek így felforrósodni a nyarak, viszont az osztályos idők azok már történtek, osztályos nyarak, és volt egy olyan balatoni élmény, az első olyan balatoni nagyon alacsony vízállás, amikor elkezdtek szigetek megjelenni. Hát az olyan volt, hogy tudod, egy olyan jelenség, így azelőtt is minden nyarat ott töltöttünk a Balatonon, és egyszer csak a Balatonban szigetek jelennek meg.
0: Már. Nagyon durva.
1: Meg nagyon sokáig kell gyalogolni, és akkor így megdobant a szívem, éreztem, hogy ez nem stimmel. Valahogy egyébként tegnap olvastam egy cikket arról, egy kis tudományos értekezést. Itt a Rádió Hullámhosszán is megosztottam kedves hallgatóinkkal, hogy sokan aggodalmaskodnak a Balatonnak a nagyon alacsony vízállása miatt. Holott alapvetően a túlnak az ökológiája arra van berendezkedve, hogy ez változik. Hogyha sokáig nagyon magas lenne a vízállás, az ugyanúgy nem tenne jót, mint hogyha sokáig alacsony. Tehát ez mindig fluktuál egy kicsit. Mással van itt a probléma a Balatonnal kapcsolatban. Az, hogy a balansz van már megborulva egy kicsit. Tehát hogy az jó, hogy ha alacsony és néha meg magas vízállás van, ez így rendben van. De most már valahogy így a különbségek túl durvák.
0: Igen, de tudod,
1: melegedő víz.
0: Pontosan amiatt, mert kezdenek tavak elveszni, ugye egyébként világszerte. Most a Kaszpi-tengerről olvastam, de miért is olvastam a Kaszpi-tengerről? A hírekben volt, vagy nem tudom, a Kaszpi-tengerről olvastam, hogy mekkora része? Tehát, hogy egyébként nagyon érdekes, mert egyébként elméletileg a világ legnagyobb tava, így csak Kaszpi-tengernek hívjuk, na mindegy, és hogy valami, hát nem tudom, hogy hányad része tulajdonképpen már nincs meg. tehát, hogy ez miután a kiszáradás, és tava kiszáradása az folyamatban az elmúlt években jellemző, lásd Velencei tó, így nyilván mindenki arra asszociál, hogy ez a Balatonnál is előbb-utóbb elkezdődik, tehát jó, amit mondasz, hogy nyilván a Balatonnál mindig is megvolt ez, hogy most alacsonyabb, most magasabb a vízállás.
1: Igen, de nem kevésbé aggasztó, ott van a félelem. Történik vele, persze.
0: Igen.
1: Nem is az alacsony vízállása van itt a probléma, hanem még millió más dolog. Például, hogyha nagyon alacsony vízállás, az elképesztő hűség miatt úgy felmelegszik a víz, hogy az meg azért nem tesz jót. Valahogy így a hőrétegződése az, ami fontos lenne az ottan élővilágnak, és az is megborulóban van már emiatt.
0: Igen.
1: Szóval vannak problémák.
0: Igen, és hétfőn délután voltam edzésen, és az edzés közben a lányokkal, a hölgyekkel arról beszélgettünk, hogy ki hol hűtötte magát, ugye hétvégén, én mondtam, hogy többek között a Dunában próbálkoztam, és mi megállapítottuk, hogy nem tudjuk már magunkat hűteni. Tehát amikor 40 fok van, és ilyen típusú hőségriadó, tehát azt mondták konkrétan a szelidítóban, rossz volt bent tartózkodni, pedig így rengetegen voltak a szelidis strandján is hétvégén, tehát hogy 30 fokos volt a víz. A Balatonnál ugyanez, tehát amikor... most gondolj
1: akkor
0: bele...
1: Már nem, az már nem szoros. Sőt, még rosszabbá is teszi a helyzetet, mert most a 40 fokban beleülsz a 30 fokos vízbe, akkor mi történik? Az a nagy hűtés mondhatom.
0: Tehát akkor hol hűtse magát az ember, majd nekiállunk ilyen medencéket hűteni, medencés vizeket hűteni, meg
1: hát igen,
0: a tavainkat
1: neki. És hogy mondja, tehát az ezzel járó, tehát amivel ez jár, ez a brutális légkondicionálás, meg
0: igen,
1: hűtés
0: az
1: mindennek.
0: Az ördögi kör bezáró.
1: Olyan spirál ez, amiből más kiutat kell találni.
0: Abszolút.
1: De én még hiszek ebben a szerencsétlen hülye emberiségben, valahogy még ebből is ki fogjuk szemtelenkedni magunkat.
0: Valahogy ebből is, de tényleg azt beszélgettük hétvégén mi is, hogy most tulajdonképpen hol is kéne élni? Tehát nem tudom, barlangban? Tehát, hogy természetes közegben úgy egy házban, vagy egy ugye, földbe vájt házak, ma már mindenfélét is kitalálnak, dombházak, nagyon népszerűek.
1: Hát ez be kell, csak hát mondjuk, hogy tudod, hogy közben ott vannak a panelek, tudod.
0: Ja, van, hát szegények, nem tudom,
1: hát az halál sehogy máshol
0: nem lehet. De ugye vannak ezek a dolgok, hogy akkor a régihez vissza, tehát vályogház.
1: Hát abszolút, persze, hát az lenne itt a, nem ezekben a kaptárokban élni nyilván. Csak az is jó lenne, hogyha nem...
0: Sukira gondolok, mert hát ő panelban lakik, és hát ő mondja, hogy hát nagyon durva.
1: Nagyon durva. Hát én is laktam panelban a Pécsen. Hát rettenetes, ott igen. Meg még melegebb is van egyébként még ennél is.
0: Igen.
1: Ilyenkor. Na mindegy, a lényeg, hogy persze, csak hát közben meg tudod, annyi milliárdon vagyunk már, hogy hogyan élne mindenki szerinted vályogházban.
0: Abszolút. Na, de visszatérve arra, hogy a holnapi egynapos 21 fokra lehűlésben ki mit tudna és szeretne csinálni.
1: Andi, te mit fogsz csinálni?
0: Hát most mondtam neked, a 30 fokos Dunába beülök, mert aztán az érzésre kíváncsi vagyok. Hát nem? Hát
1: igen, ez egy fura, ilyen visszajára fordult szitu lesz most.
0: Igen.
1: Konkrétan megmelegíted magad a lehűlt időben.
0: Tehát te hihetetlenül kíváncsi vagyok.
1: Van egy ilyen nap, amikor ezt megtehetem.
0: 21 fokban elméletileg nem kívánod feltétlenül a vizet.
1: De egyébként amúgy, hogy mondjam, tehát azért esti fog egy kis eső, az biztos fog valamennyit.
0: Az lehet, hogy kellemetlenséget hoz.
1: Hát azért mondom, nem, a kellemetlenséget az eső semmiképpen nem fog hozni, Jézusom. Kell, nagyon kell. De hogy talán nem 30 fokos lesz, hanem 20 valamennyi, nem.
0: Nem hűl le, szerintem sem hűl le, az
1: annyira nagyon lesz.
0: Én ezt gondolom, de akkor figyelj, kénytelen vagyok este 10 órakor, amikor megjön az zuhi és a levelés, akkor vagyok kénytelen éjszakai fürdőzésre. Na mindegy, egy szó, ez egy poén, na de te is mondjál valamit. Hogy mit fogsz a 21 fokban?
1: Ugyanezt csak 21 fokban.
0: Ugyanezt itt ülsz a stúdióban.
1: Nem tudom, nem, én igen, feltetőleg igen, dolgozni fogok itt a stúdióban, de egyébként meg amúgy lazulgatni is szeretnék, hát ebben az időben még csak egy sörre se tud kiülni az ember.
0: Abszolút.
1: De most meg lehet, hogy kiülök egy sörrel, meg egy szivarral, és...
0: A kertbe.
1: Így van, a kertbe, és ott fog lazulgatni a nagyon kellemes időben, amit végre megint meg lehet tenni, ami tavasszal annyira jól esett a szívemnek, és amit most a nyáron az elmúlt néhány napban már kivitelezhetetlen volt.
0: Igen, abszolút. És talán még holnap, ha nem tudom, délután vagy adásban, akkor délelőtt kiül lesz, talán még szúnyogok sem lesznek. Wow. Úgyhogy
1: engem
0: ez
1: egyébként
0: még...
1: annyira nem szeretnek ám.
0: Tényleg?
1: Aha. Igen, van egy barátom, aki nagyon megszívja a vérszívó dolgokkal, és folyamatosan gyötrik a szúnyogok főként. Engem viszont annyira rajtam nincsenek annyira, és utána olvastam, hogy ez létező jelensége.
0: Igen, abszolút létező.
1: És egész egyszerűen csak így, hogy rossz a vérem. Uh-huh. Egyébként ő azt mondta, hogy amennyire gyötri a sok csípés, annyira örül is, mert ez azt jelenti, hogy kívánatosnak találják a vérét, tehát jó vére van, egészséges vére.
0: Igen, pont a múlt heti tudományos magazinomban foglalkoztam ezzel egyébként, hogy ki a szúnyogmágnes és ki nem. Ezek szerintem nem vagy szúnyogmágnes, de egyébként ami a lényeg, tehát ez létező jelenség, valóban így van, ahogy mondod, ez a szúnyogmágnes jelenség, így is hívják.
1: Szúnyogmágnes.
0: Egyébként pedig azt nem tudom, tudod, hogy a szúnyog arra jön, tehát, hogy hogyan érzi meg az ember, a kilélegzett széndioxidra jön.
1: Micsoda?
0: A kilélegzett széndioxidra jön, és csak utána dönti el, amikor már a közeledben van.
1: Rossz a lehelettem, akkor... Na már!
0: hogy mi a pálya, és hogy kell ezt neki. Úgyhogy egyik este egyébként mi is, hát ez volt az már éjszaka, és mert Tamással megbeszéltük, nem tudom, tegnap előtt szerintem, mindegy, hogy még csobbanjunk egyet, a van egy kis pici medence a teraszon, amiben pont le tudott üteni magad. Igen, és képzeld el, hogy kimentünk, és az a baj, hogy rögtön, tehát ilyen 9-10 óra körül úgy nagyon aktívak még a szúnyogok, és mi viszonylag közel lakunk a Dunához, és rögtön így éreztem a fejemen, az arcomon, hogy úgy jönnek, és akkor azt mondtam a Tamásnak, Tamás, hogy ne lélegezz! Nem értett, hogy miért mondom, mondom, ne lélegezz!
1: Azért, mert nem és mondtam, hogy
0: azért, mert a múlt heti tudományos műsoromban foglalkoztam bele, hogy a kilélegzett széndioxid hozza a szúnyogokat.
1: Soha az életben meg nem mondtam volna, hogy ez van. Köszönöm egyrészt az új információt, Másrészt meg, igen, tehát ez aggasztó azért. Tehát nem szabad levegőt venni, hogy jönnek a szúnyogok. Ez kicsit para. Azért még ez is.
0: Ilyen gázmaszkban kéne úgy csorogni a teraszom, vagy nem. Nem tudom. Jaj, na egyébként közel nincs olyan szúnyog invázió Pakson és környékén, mint amit az elmúlt években tapasztaltunk.
1: Így van, ugyanakkor borzasztó ez az írtás. Ez a, tehát ez, tudod, ami nem csak ez a kémiai förmedvény, ez kiírtja az élővilág többi részét is.
0: Hát állítólag nem, azért nem
1: hát
0: tudom. Tehát,
1: nem. Hát én olyan videókat láttam, te halott rovarok egymás hegyén hátán, nem csak a szúnyogok. Uh-huh.
0: Jó, egyébként
1: is.
0: Tudod jól, hogy minden településen, illetve minden térségben változó, hogy ki melyik fajta írtást, melyik írtást választja. Egyébként abban igazad van, hogy nagyon sokan mondják azt. Tehát az ember ma már azt mondja, hogy neki mindegy, csak a szúnyog ne legyen.
1: De ez nem egészen így van.
0: Nem egészen így van, így van. A másrészt pedig ezzel a hüly felmelegedéssel. Sajnos ez is együtt el. Tudod, mit szoktak mondani, hogy majd mi jön még? Majd jönnek a moszkitok. Nagyon kurva. Tehát, hogy milyen változás jön, ugye? Hát a barackfa helyett pálmafa, meg ananászfa, szúnyog helyett moszkító és stb.
1: Meglátjuk. Kíváncsi vagyok, hogy miket hoznak az elkövetkezendő évek. Minden esetre van még mit bepótolnunk, de talán még mindig nem késő az ég szerelmére.
0: Még mindig nem késő. Na, és akkor mondom, hogy mi lesz még. Silent Zone helyett Beatback. Nem voltam tegnap a Gabi koncertjén, jaj, nagyon gáz. Hát tegnap volt a Silent Zone, a Paksi Zenekar koncertje, Gabiék léptek fel a Gastro Blues klubban, ma pedig a Beatback zenekar lesz, szintén Kovács Gergő.
1: Beatles meg Stones.
0: Igen, nem csak Beatles emlékszenekar, hanem Rolling Stones és Beatlesben
1: hát
0: utaznak első
1: ugye
0: sorban.
1: Fej mellett, amúgy annak idején a két rivális, idézőjebb rivális, mert barátok voltak. Igen. Nyilván. Igen, hallottam róluk, pedig nem csíptem el az előadásukat, uh-huh. De ki tudja, lehetséges, hogy magat leszek.
0: Nagyon, nagyon jó lesz, úgyhogy mindenkit buzdítunk, tehát a Gastro Blues Fesztivál folytatódik ma este 6 órakor a Gastro Blues klubban, tehát Beatback, illetve 6 órakor kapunyítás, 8 órakor koncert, és a tegnapi Silent Zone is nagyon jól sikerült, és azt szeretem ezekben a paksi zenekarokban, hogy tehát a Fejér Gábor is hétfőn a Charlie Firpóban is zenét, meg tegnap a Silent Zone-ban is, akkor Kovács Gergő tegnap a Silent Zone-ban, meg a mai Beatbackben is, szóval vannak ilyen átfedések.
1: Vannak ilyen átfedések.
0: És nem tudom, tudod-e, hogy holnapra van kiírva, szintén a Gastro Blues klubban lép fel, az Alice in Wonderland és a Blues Trappers, itt Kovács Alice kolléganőnkről, vagy egykori kolléganőnkről van szó, tehát az Alice in Wonderland, Alice Csodaországban címszó alatt Kovács Alice-ra kell gondolni. Így ő van. Lép fel a Blues Trappers-el.
1: Így van.
0: Úgyhogy jó Alice lesz, nagyon jó lesz.
1: Ez nem az a projektje, ami...
0: Melyik a sok közül? A legújabb? A legújabb. Lehet, hogy ez a legújabb.
1: Közös,
0: igen.
1: Félig elektronikus, de nagyon szívszóló. Egy tracket le is nyomtunk annak idején, ami elkészült. Ezek uh-huh. szerint már kész egy live set belőle. Uh-huh. Létezik ez?
0: Lehetséges. Úgyhogy
1: őket
0: is meg kéne csekkolni. Úgyhogy tart a Blues Fest.

0: kezdve, úgyhogy izgalmas lesz. Levi, átadom neked a terepet.
1: Adjad már, jönnék.
0: Adjad már. És tudod, mit készítettem be? Egy esőváródalt. Levi után esőváró szabadon, mert Levi, te szoktál ilyeneket csinálni. Esőváródalt.
1: De úgy megtetszett neked múltkor az esőváró
0: best of órám. De nagyon tetszett. Igen, nagyon tetszett. És ki énekel ebben?
1: Wow, az jön!
0: Igen.
1: Aliz!
0: Igen.
1: Atya úristen, egy nagyon jó beszélgetésem volt Alizzal, amikor ez a szám megjelent. YouTube-on
0: a fantasztikus
1: videó is van róla, és igen, azóta már amúgy játsszuk is. És az eső is én következik, eredetileg Kovács Kati és az LGT trackje volt, de ezúttal a Stinky Bugs és Kovács Aliz előadásában hallgathatjátok meg.
0: Annyira szépen konferálsz, át is adom a terepet. Levi jön, Andi megy, maradjatok velünk. Wake up, wake
2: up, wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől 1-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: A pontos idő 9 óra 31 perc, július 1-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt teszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetve déltől egyik Best of Atózéig óra vár rátok. Ezúttal D betűvel kezdődő nevű előadók sorakoznak fel egy órán keresztül. Lesz tehát mindenféle érdekesség, tartsatok velünk, én azt tanácsolom. Calvin Harris és Ellie Goulding kezdi be a közös együtt töltött időnket, a Miracle-t fogjátok hallani tőlük 2023-ból. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Sabrina Carpentert hallottátok, ez volt a 2024-es Espresso, csak hogy egy kicsit mindenki megébredjen egy kis kávétól, ami most az én kezemben is ott van, kortyolgatom, és nagyon jól érzem magam. Keith Urban is Pink következik, One Too Many 2020-ból.

Alessót és David Guettát hallhattátok, ez volt a Never Going Home Tonight 2024-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következnek, utána pedig Gabi jön a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 51-es főúton a 157-es és 162-es kilométer között Bajánál a burkolatot tisztítják, a mozgó terelés mellett a félpályán halad a forgalom. És szintén Baján a 161-es és a 163-as kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez kábeleket telepítenek, útszűkület időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman,

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átszervezik a Székely udvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet, közölte az MTI-vel hétfőn a Székely udvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Az újonnan kinevezett biztonsági vezető feladatkörét tegnap óta látja el, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan kedden az MTI-vel. A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok, már korábban 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
2: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, én már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Három aranyéremmel tért haza a World Fighters Corporation világbajnokságáról a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület. A mindössze 15 éves Balassa Nikolett 50 kg-os kadett kategóriában léphetett a dobogó legfelső fokára. Az újdonsült világbajnok így mesélt a Thai Boxról rádiónknak.
3: Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. Mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb.
1: Müller Gergő 86 kg-os felnőtt kategóriában lett világbajnok. Őt arról kérdeztük, hogy hogyan került kapcsolatba a Thai Box-szal.
4: Én ökölvívással kezdtem, és akkor az edzőm Ördög Péter már akkor még a többen tájboxoztak ugyanabban a terembe az ökölvívó edzés után, és akkor ott találkoztunk, igen, mindig is érdekelt, hogy a kézlábas sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzéseken, akkor kezdtem is.
1: Ördög Pétertől, a Muay Thai Sport Egyesület vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy László Tóbiás szerezte meg a harmadik világbajnoki aranyérmet, aki 75 kg-os junior kategóriában diadalmaskodott a nemzetközi mezőnyben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontosan 10 óra 3 perc, július 1-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, One Republic és Kygo következik a Chasing Paradise 2025-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 Celsius fok van odakint, viszont nem süt egyfolytában a nap, borult időnk van. Füllett meleg után estétől hidegfronti hatás, ezt ígéri nekünk az oldal, ugyanis hidegfront közelít záporokkal, zivatarokkal. Most még egyelőre narancs figyelmeztetés van kiadva hőségre, és 35 fokig fel is fogunk melegedni a mai nap folyamán, viszont este tényleg bekövetkezik egy kis csapadék és egy kis lehűlés. Nézzük csak, mi is várható az elkövetkezendő napokban. Holnap már 26 fokra állapítja csak meg a napi csúcshőmérsékletet, 10 fokos visszaesés kezdődik, hölgyeim és uraim, illetve a csapadékos napokat a mában, a holnapban és a holnap utánban, csütörtökben és péntekben is megállapította az oldal. Feltehetőleg záporokban és zivatarokban lesz részünk az elkövetkezendő napokban. Aztán pénteken visszatérünk ismét a 30 fokos álomhatár fölé, 31 fok lesz valószínűleg, és a hétvégén kis kb. Ebben a szellemben fog lezajlani, 28 és 30 fok közé satszolja nekünk a napi csúcshőmérsékletet. És hát ennyire még azért felesleges előre szaladni, most még egyelőre örüljünk az enyhülésnek, örüljünk az esőnek, hogyha tényleg megérkezik, már pedig itt úgy tűnik, hogy este 9 órára már ma is, illetve az éjszakai órák folyamán folyamatosan csapadékban lesz részünk, meglátjuk majd. Én nagyon-nagyon örülnék az esőnek, és üdvözölném, hogyha egy kicsit leszakadna az ég. Minden esetre a mai nap még azért mégiscsak egy kánikulának is hőségnek számít, szóval feltétlenül hidratáljátok magatokat, igyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok, illetve a nap káros sugarai a felhőréteg ellenére is károsak lehetnek, a magas UVB sugárzás értékek ellen a küzdelmet UV-szűrős napszemüveggel, magas faktorú napteljesítéssel

Alex Warrent hallottátok, ez volt az idei Fever Dream. Nos, még két track következik, egy The Weeknd-től, egy pedig Rúzsa Magditól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, és aztán jövök vissza további zenékkel és lebilincselő témákkal. The Weeknd-i a szó, Save Your Tears. Ezt fogjátok hallani 2021-ből, let's go!

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
3: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
4: Hogy pályáztam, mi,
3: én
4: igen.
3: Azt szeretném kaptál látni,
4: 20 millió forintot?
3: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
2: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
4: Na és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
3: Köszi.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
1: Paks FM.

A Boniem halhatatlan Sania szólt Rehab feldolgozásában 2025-ből. Nos, az esport1.hu azt írja, hogy milliók haraptak rá Robert Eggers vérfarkasos horrorjának előzetesére. A Nosferatu után úgy tűnik Robert Eggers újabb teli találat küszöbén áll. Bírom a csávót. Eggers neve, írja az oldal, az elmúlt évtizedben egyet jelentett a különleges hangulatú történelmileg hiteles horrorfilmekkel, a Nosferatu tavalyi kassza sikere után pedig minden szem a következő rendezésére szegeződik. A Werewolf első előzetesét stílusosan teli holdnapján mutatták be, a közönség pedig azonnal ráharapott. A kettő csináló egyetlen nap alatt több mint 60 millió megtekintést hozott össze, ezzel pedig a Focus Features történetének legnézettebb trailer premierjévé vált. Na, mondottam, bírom a csávót nagyon. Az első filmje a Boszorkány volt, már is az elképesztően nyomasztó hangulatával egy klasszikus horrorfilmé avanzsát. Aztán később jött tőle az Északi, egy vikinges kalandfilm, egy bosszú történet. És mi volt még tőle? Ó, igen, hát persze, a Robert Pattinson és Willem Dafoe alakítása révén felejthetetlenné vált. Világító torony is Robert Eggers nevéhez fűződik. A Nosferatu egy Dracula feldolgozás volt tőle az elmúlt évekből, és most pedig vérfarkasos horrorra számíthatunk a nagymestertől. Bírom, tényleg nagyon, nagyon egyedi hangulatúak a filmjei, úgyhogy mindig várom, hogy mivel rukkol elő legközelebb. Most Eva Max következik 2025-ből a Loving Myself.

Ez volt Szigala és a 2022-es Stay the Night. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírekkel jelentkezem, utána következik egy kis reklám, majd Gabi a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 51-es főúton a 157-es és 162-es kilométer között Bajánál a burkolatot tisztítják, a mozgóterelés mellett a félpályán halad a forgalom. És szintén Baján a 161-es és 163-as kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez kábeleket telepítenek, útszűkület, időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 61-es főúton Pincehely közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: hadseregeivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt, adta hírül az MTI. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Kiállítás nyílik a Városháza előtti téren a Gastroblues jegyében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A július 2-án csütörtökön 18 órakor megrendezésre kerülő megnyitón Barnabás István alpolgármester mond beszédet, és közreműködik az idei Gastroblues Fesztivál egyik nemzetközi fellépője, Sénó Firgél, ír, énekes és dalszerző, valamint dr. Gál Gábor. Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is baleset veszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Duna-Szentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontosan 11 óra 3 perc, július 1-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígértem az előző óra végén, Robin Schulz kezdi be ezt. Ebben az órában jelentkezni fogok hamisítatlan pálfikatív féle tudósítással is. Érdemes lesz tehát velünk tartani most is. Let's go!
1: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Silk Sonicot, Anderson Paakot és Bruno Mars-t hallottátok, ez volt a 2021-es Leave the Door Open. Nos, július 1-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Anna Mária, Tihamér, Áron, Gyula, Elüd és Oliver nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Matthew Cossé és L.O.K. Big Jet Plane, ez következik 2017-ben.

0: zenékkel, illetve egy hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok az óra második felében. Nem másról lesz szó, mint a nemrég a Cseresznyéskerti Erdei Iskolában ismét megrendezett nemzetközi olvasótáborról. Benzomunk következik a Sorry, I'm Here for Someone Else 2025-ben.
1: I'm

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most vissza a Pax FM slágereihez.
1: Pax FM.

0: FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egyhetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen Paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a főszereplő. Klenk Réka, népzenész, énektanár, a Zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele a táborzáró után.
2: Lezárult ez a hét itt a cseresznyési erdei táborban. Most ért véget ugye a táborzáró műsorotok. Nagy sikere volt, nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nagyon színes és változatos volt. Beszélgető partnerem Klenk Réka. Réka megszekciót vittette, és milyen hangulatban telt ez a hét? Mennyi fiatal volt a kezed alatt?
3: Én az Zenei kapcsolódások című szekciót vittem, amiben leginkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. 15-en voltunk, Kézivásárhelyről, Zentáról, Viskiek is voltak az én csapatomban, meg pár paksi is. Nagyon összeszokott csoport volt a Kézivásárhelyi Max, szóval ők elég erősen tudták vinni a hangulatot, de szépen összeszoktunk így a hét közepére.
2: Ide a záró műsorra mivel készültetek?
3: Készültünk népdalokkal, aztán így a többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Quimbyt és egy Carson Comát valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
2: Az éneklés az, azt hiszem, amit szinte mondhatjuk azt, hogy mindenki szeret, ugye, énekelni.
3: Igen, és nagyon, nagyon hálás dolog volt ilyen szempontból, mert itt tényleg nem kellett most erőlködni, hogy létszi énekeljetek, hanem szeretnek énekelni, de talán ketten voltak, akik mondtak, hogy ők inkább csak csörögnek, meg hangszerekkel játszanak, de a végére szerintem a népdalokra még ők is bekapcsolódtak.
2: De most voltál először ilyen jellegű táborban, hogy tetszett? Gondolom a jövőt illetően is lendületet kaptál.
3: Tetszett, nagyon, nagyon izgultam tőle, mert azért elég nagy múltja van ennek, és elég komoly emberek vitték ezt a szekciót, így volt bennem félelem, de azt gondolom, hogy nagyon jól megtaláltuk a hangot, és valóban van kedvem.
1: Amit egy 30 határon túli magyar és a helyi fiatalok közösen emlékeztek meg Lázár Ervinről, születésének 90. és halálának 20. évfordulója kapcsán. A 17 éves Menyhárd Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan vett részt Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
2: Zsombor, először voltál ilyen jellegű táborban, gondolom itt Pakson. Hogy érezted magad? Melyik szekcióban vettél részt? És egyáltalán milyen volt a hangulat? Mi az, amiért jöttél? Azt elérte-e a célját?
4: Hát a célját azt elsőt még túl is tett rajta, mivel a pódiumos szekcióban voltam, és én nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre, és én ezzel a céllal is jöttem, hogy a pódiumos szekcióba fogok jelentkezni. A szekcióvezetőnk Erika néni tudta, hogy mikor mit, tényleg látszott rajta, hogy tényleg odafigyelt ránk, hogy mi is élvezzük, hogy jó legyen az egész, és hogy ne legyen az, hogy csak elmegy mindenki, mert mondták, hanem
2: vegyetek részt benne aktívan, és hát ebben nem volt hiány. Hogy érezted magad a héten a táborban? Mi az, ami ugye a legjobban tetszett?
4: Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek, halok, tehát imádom az élő zenét, úgyhogy nekem, én azt tudnám mondani a kedvencemnek.
2: Gondolom rengeteg szabadidős program színesítette a tábor életet.
4: Rengeteg szabadidős programunk volt, és tényleg oda tette mindenki magát, vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Pakson medencézni, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk költözni. Azt hiszem 16. századi urigrófi ruhákba, tehát azt is nagyon élveztem. Úgyhogy igen, eléggé sok szabadidős programunk volt.
2: Otthon egyébként milyen iskolában jársz, és vagy-e ennyire aktív az ottani közösségi életben?
4: Hát én mechatronikus technikus középiskolába járok, és én otthon is nagyon aktívkodok, tehát nálunk diákparlament van az iskolán belül, annak is tagja vagyok, minden eseményen részt veszek, segítek az iskolai életben, a közösségi média oldalakat segítem vezetni, úgyhogy igen, otthon is ugyanilyen aktív vagyok, és próbálok, ahol tudok, ott segítek.
2: Szavaidból azt vettem ki, hogy itt nagyon jól érezted magad, tehát akkor jövőre is akár szeretnél, ha van rá lehetőséged jönni?
4: Ha a lehetőség adatik, én itt leszek, azt garantálom.
1: A 16 éves Jakab Kriszta Kézdivásárhelyről érkezett, és Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott. A kézdivásárhelyiek a táborzáron a Mi vagyunk a Grund című Dés László Geszti Péter dalt adták elő.
5: Először voltam Pakson, és nagyon jól éreztem magam, nekem nagyon jól teltek ezek a napok, és egy nagyon jó csapat kovácsolódott ez alatt a pár nap alatt.
2: Milyen csapatban kovácsolódtál, hogyha már ezt említetted?
5: Hát elsősorban az íráson résztvevő emberekkel, de amúgy szerintem úgy mindenkivel egy kapcsolat úgymond kialakult, hogyha nem is olyan szoros, és van olyan paksi lány is akár, akivel úgy közelebb kerültünk.
2: Az írásos szekcióban miket csináltatok, mivel foglalkoztatok, és te miért ezt választottad?
5: Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Voltak különböző meghívottak, akik egyetemi tanárok voltak, ami úgy láttam, hogy körülbelül a társaságnak úgy mindenkinek meglepő volt, hogy egy egyetemi tanár, hogy adja le a dolgokat, és milyen más egy rendes tanárhoz képest. Én úgy vettem észre, hogy és a visszajelzésekből is az jött le, hogy ezek voltak a legizgalmasabb foglalkozások.
2: Te magad szoktál-e verset, mesét, prózát, vagy bármit írni?
5: Verset nem szoktam, azt annyira nem szeretem, de mesét és prózát, azt igen.
2: Általában miről szólnak a meséid, vagy prózáid?
5: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket. Én azokat nagyon szeretem olvasni, és hallgatni is akár.
2: Azon kívül, hogy egy kicsit szakmáztatok, tehát itt irodalommal foglalkoztatok, azért nagyon színes szabadidős programotok volt. Mesélj erről valamit, hogy merre jártatok, és hol érezted magad a legjobban, mi volt az, ami nagyon-nagyon tetszett.
5: Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett. Mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atom téren a buli is nagyon jó volt, ott is úgy vettem észre, hogy mindenki jól érezte magát. Voltunk tegnap a Paksi strandon, ott is nagyon jól éreztük magunkat, ebben a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni, ja, és voltunk a múzeumban, és ott ilyen különböző 19. századi ruhákat próbáltunk fel, fotózkodtunk, úgyhogy az nagyon jól telt.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Ez volt a Two Black és a 2005-ös Waves of Love, és mindenféle további teketóriázás nélkül Gabi hírösszefoglalója után már jövünk is a Best of Autos éjjig óránkkal, ahol egy órán keresztül T betűvel kezdődő előadók sorakoznak fel. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átszervezik a Székely udvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet, közölte az MTI-vel hétfőn a Székely udvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. Az országgyűlés megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését. A döntés tényét Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán kedden. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
3: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, én már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
2: Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Duna-Szentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség. Próza és versíró pályázatot hirdet a Tengelici Települési Értéktár Bizottság felnőtt és diák kategóriában, adta hírül a Tengelici Hírmondó júniusi száma. Az idei téma a település évértékének választott csapókastély és parkja. A pályaműveket augusztus 31-ig várják. Emellett a bizottság a Tengelici Evangélikus Gyülekezet templom történetét, valamint a település sportéletét feldolgozó füzethez régi fényképeket, relikviákat, történeteket és egyéb emlékeket vár a lakosságtól. A beküldött anyagokat digitalizálás után visszaadják a tulajdonosoknak. A programok sorát egy filmvetítés is színesíti. Július 3-án a könyvtárban a Csapó család és Tengelic kapcsolatát bemutató archív felvételeket tekinthetik meg az érdeklődők.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
0: Ez itt a Best of A-tól Z-ig óra, amikor is egy órán keresztül egy bizonyos betűvel kezdődő nevű előadók sorakoznak fel, ezúttal éppen a T betű van terítéken. Nézzük csak, hogy mi várható itt az első blokkban. A hatalmas és szuggesztív Tori Amos kezdi be az óránkat, a Strong Black Wine-t fogjátok hallani a művésznőtől, utána Travis McCoy a szó, Will Be Alright 2011-ből egyenesen, Taylor Swift nélkül nincsen T betűs A-tól Z-ig óra, Shake It Off-t fogjátok tőle hallani 2014-ből, The Beavers következik utána, a Sorry 2013-ból egyben felvetődik a kérdés, hogy azok az előadók, akiknek The, azaz az A névelővel kezdődik a nevük, azok beleférnek-e a T betűs kategóriába? Nos, minden esetre a The Beavers megszólal, aztán ezt a blokkot Tóth Abigail zárja a 2024-es Rabmadárral, de most még Tori Amos következik. Hallgassátok a Strong Black Wine-t. Let's go!
1: Paks FM Best of Slágerek, autózik!

0: Stop Autózi.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

Tóth Abigailt hallhattátok, ez volt a 2024-es Rab Madár. Ez ugyanis itt a Best of Alto Zégura, ahol ezúttal T betűvel kezdődő előadók sorakoztak fel egy órán keresztül. A kövi blokkot a Tivoli Corporation kezdi, a Para Sempre-t fogjátok hallani Eli Melgarejo előadásában. Édes búzsból szanovás beatek a legendás Tivoli Corporation-től. Utána Takács Nikolász következik a 2014-es Rád hangoltammal, a Taploader jön, igazi milleniumi vibe-ok 2000-ből egyenesen a Dancing in the Moonlight, azaz Tánc a holdfényben. Tarány Tamás követi őt a Most így jó Nigel Stately 2023-as remixében, Topic és A7S kombója jön, a Breaking Me-vel jönnek 2019-ből, majd ezt a blokkot a T-Rex zárja a klasszikus Teenage Dream című trackjükkel. De most még a Tivoli Corporation él szó, Para Sempre, Eli Melgarejo előadásában. Let's go!

A T-Rex-től hallhattátok a Teenage Dream című klasszikust, ez ugyanis itt a Best of Altozéig óra, ezúttal T betűvel kezdődő előadókat gyűjtöttünk össze nektek. A kövű blokkot a Tatu kezdi, természetesen 2002-ből szól az ős klasszikus All the Things She Said. Utána Tame Impalája a szó, Solitude is Bliss, ezt fogjátok hallani az ausztrál Kevin Parker egyszemélyes projektjétől, majd nem maradhat el a Tool nevű amerikai bandose, a The Pot című 2006-os klasszikus fog szólni tőlük, de a szó most meg egyelőre a Tatué, All the Things

kőkemény riffek a Tool nevű amerikai négyes fogattól, ez volt a The Pot 2006-ból egyenesen, és ezzel a Best of Atozéig óránk végéhez értünk, Tears for Fears-el fogunk zárni, a Long Long Long Time fog szólni tőlük, aztán utána átadom a szót Gabinak, aki egy hosszú és tartalmas hírösszefoglalóval támad, és utána térek vissza én.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 1-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Az év oktatója elismerésben részesült az első István szakképző iskola tanára. Kiállítás nyílik a polgármesteri hivatal előtti téren. Elbóbiskolt a volán mögött, majdnem tragédia lett a vége. Három világbajnoki címet is szereztek a szekszárdi tájboxosok. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
2: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, én már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
1: Kiállítás nyílik a Városháza előtti téren a Gastroblues jegyében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A július 2-án csütörtökön 18 órakor megrendezésre kerülő megnyitón Barnabás István alpolgármester mond beszédet, és közreműködik az idei Gastroblues Fesztivál egyik nemzetközi fellépője, Sénó Firgél írénekes és dalszerző, valamint dr. Gál Gábor. Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség.
0: Paks FM hírek.
1: A mai napon a Semmelweis nap, valamint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt munkaszüneti nap van az egészségügyben és a közigazgatásban, melynek következtében zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, a gyógyszertárak, valamint a hivatalok is. Ennek megfelelően a Györkönyi Polgármesteri Hivatalban is szünetel az ügyfélfogadás szerdán, melyről a település közösségi oldalán tettek közzé tájékoztatást. Próza és versíró pályázatot hirdet a Tengelici Települési Értéktár Bizottság felnőtt és diák kategóriában, adta hírül a Tengelici Hírmondó júniusi száma. Az idei téma a település évértékének választott csapókastély és parkja. A pályaműveket augusztus 31-ig várják. Emellett a bizottság a Tengelici Evangélikus Gyülekezet templom történetét, valamint a település sportéletét feldolgozó füzethez régi fényképeket, relikviákat, történeteket és egyéb emlékeket vár a lakosságtól. A beküldött anyagokat digitalizálás után visszaadják a tulajdonosoknak. A programok sorát egy filmvetítés is színesíti. Július 3-án a könyvtárban a Csapó család és Tengelic kapcsolatát bemutató archív felvételeket tekinthetik meg az érdeklődők. Bikács község önkormányzatának képviselő testülete július 2-án csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tart, adta hírül a település a hivatalos honlapján. A közmeghallgatás helyszíne a községháza tanácsterme lesz, amelyre minden lakost várnak, akinek észrevétele, javaslata van a települési élet bármely szegmensével kapcsolatban. Július 4-én szombaton kerül sor a Dunaszentbenedeki Lovasnap és 4. Vargyas Mihály emlékversenyre a Bács-Kiskun megyei településen. A rendezvénnyel kapcsolatban Vargyas László polgármestert kérdeztük, aki a következőket nyilatkozta rádiónknak.
3: Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoportuk is tart egy előadást. Próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót. Hát végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és hát eltöltsünk egy kellemes napot együtt.
0: És most sporthírek a Pakseten.
1: 3 aranyéremmel tért haza a World Fighters Corporation világbajnokságáról a szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület. A mindössze 15 éves Balassa Nikolett 50 kg-os kadett kategóriában léphetett a dobogó legfelső fokára. Az újdonsült világbajnok így mesélt a Thai Boxról rádiónknak.
4: Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. Mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb.
1: Müller Gergő 86 kg-os felnőtt kategóriában lett világbajnok. Őt arról kérdeztük, hogy hogyan került kapcsolatba a Thai Box-szal.
5: Én ökölvívással kezdtem, és akkor az edzőm Ördög Péter már akkor még többen tájboxoztak ugyanabban a teremben az ökölvívó edzés után, és akkor ott találkoztunk. Igen, mindig is érdekelt, hogy a kézlábas sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzéseken, akkor kezdtem is.
1: Ördög Pétertől, a Muay Thai Sport Egyesület vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy László Tóbiás szerezte meg a 3. világbajnoki aranyérmet, aki 75 kg-os junior kategóriában diadalmaskodott a nemzetközi mezőnyben. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: A pontos idő 13 óra 8 perc, július 1-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a hosszas és tartalmas ír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább. Kungs és David Guetta következik a 2024-es All Night Long. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
6: Paks FM. Összekötöd.

0: És most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 11-én este 8:30-től Domboriban a 2-es számú strandon ismét szabadtéri filmvetítés lesz a Holdfény mozi szervezésében. Ezúttal a Szenvedélyes nők című filmet vetítik, a részvétel ingyenes. Azt írják, hogy hozd el barátaidat és családodat, és éljük át együtt ezt a megható történetet egy igazán különleges, varázslatos helyszínen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 3-án, azaz pénteken lesz vetítés. 3 premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Marsupilami című családi kalandfilmet vetítik, 18 órától a Supergirl-jön, egy szuperhősös akciófilm, 8:30-től pedig ismét egy premier, a Meghívás című dráma.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

1998-ban szólt a Corner Shop-tól a Brimful of Asha. Még két track következik, egy Kemretől, egy pedig Sabrina Carpentertől, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza zenékkel és lebilincselő témákkal, szóval Kemre, a szó Hug Yourself következik 2025-ből.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok.

Ez volt Szia, és a 2023-as Gimme Love. NationalGeographic.hu cikket találtam, megdőlt a leghangosabb emberi kiáltás rekordja. Az ausztráliai Canberrán élő Joseph McGrail Baitup elképesztő 122,4 decibeles hangerővel kiáltotta el a Now, azaz most szót, számol be az IFL Science. Ezzel a Guinness rekordok könyve szerint megdőlt a több mint 30 éve fennálló világcsúcs. McGrail Baitup hivatásos városi kikiáltóként dolgozik, hangereje gyakorlatilag munkaeszköz. A korábbi csúcsot 1994-ben az Észak-Ír általános iskolai tanár Annalisa Flanagan állította fel, aki a quiet, azaz csendet szót kiáltotta 121,7 decibellel. Bár a két eredmény közötti különbség mindössze 0,7 decibel, ez jelentősebb, mint elsőre gondolnánk. A decibel skála logaritmikus, ezért a 124,4 decibeles kiáltás mindegy 17%-kal erőteljesebb az előző rekordnál. Az érték nagyjából egy láncfűrész, egy mentőautó szirénája vagy egy sugárhajtómű közelében tapasztalható hangerőnek felel meg. McGrail Baitup szerint a rekordkísérletre nem igazán lehetett edzeni, ehelyett inkább tartogatta a hangját. A sikerhez végül 7 próbálkozásra volt szüksége, a csúcs döntés után pedig napokig rekett maradt. Mivel a Guinness rekordok könyve McGrail Baitup csúcsát végül férfi rekordként jegyezte fel, Flanagan továbbra is megtartatja világcsúcsát női kategóriában. McGrail Baitup számára egyébként nem volt új terep a rekordkísérletezés, korábban a 10 nyílvessző leggyorsabb kilövésének világcsúcsát is tartotta, igaz, eredményét később megdöntötték. A leghangosabb emberi kiáltás természetesen messze eltörpül az ember által előidézett legnagyobb hanghatások mellett. Az 1961-ben felrobbantott 50 megatonnás szovjet cárbomba például 224 decibeles hangot keltett. Kegyetlen. Oké, egy hangos csávó után hallgassunk egy halkszavú fiút. Ed Sheeran következik, a 2025-ös Sapphire.

0: Gwen Stefani és Eve szólt az imént a 2004-es Rich Girl. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, ugyanis Ábi következik, aki egészen 6 óráig szórakoztatni fog titeket itt a Paks FM hullámhosszán. Én Gracza Levente vagyok, és holnap a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!
1: Mindjárt folytatjuk!

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt, adta hírül az MTI. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Kiállítás nyílik a Városháza előtti téren a Gastro Blues jegyében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A július 2-án csütörtökön 18 órakor megrendezésre kerülő megnyitón Barnabás István alpolgármester mond beszédet, és közreműködik az idei Gastro Blues Fesztivál egyik nemzetközi fellépője, Sénó Firgél írénekes és dalszerző, valamint dr. Gál Gábor. Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 14 óra 3 perc van, a mikrofonnál Strassz Rád, erre Levi után veszem át a mikrofont, egészen este 6 óraig én hozom a jó zenéket, és egy-két érdekességet is, hogy feldobjam a délutánatokat. Ebben az órában kicsit a sporttal foglalkozunk, hiszen teniszben mennek Wimbledonban a teniszpárbajok, illetve továbbra is tart a VB, immáron az egyenes kieséses szakasznál tartunk. Zenében pedig kezdésnek jön Olivia Dean-től a Man I Need.
1: Újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Sam Smith hallottátok, és a Kids Again szólt 2020-ból, illetve Japánban zajlik a Wimbledon, a világ legismertebb tenisz tornája, amely nem csak a sport miatt különleges, hanem a hagyományai miatt is. Míg más versenyeken szinte minden szín megengedett, Wimbledonban a játékosoknak mai szinte tetőtől talpig fehér ruhában kell pályára lépniük. A szabály több mint 100 éves, és még ma is nagyon komolyan veszik. A fehér öltözet eredetileg azért terjedt el, mert a viktoriánus korban ezen látszottak a legkevésbé az izzadásfoltok. A hagyomány pedig annyira megmaradt, hogy a szervezők ma is figyelnek a legapróbb részletekre. Előfordult már, hogy egy játékos egy színes cipőtalp vagy egy feltűnő csík miatt kellett átöltöznie. A torna eddigi legjobb teljesítményét Naomi Osaka nyújtotta, aki magabiztos játékkal jutott tovább, miközben a következő napokban olyan klasszikusokért is szoríthatnak a szurkolók, mint Djokovic vagy Sinner. Wimbledonban ilyenkor már minden győzelem egy lépéssel közelebb vissza második hét nagy rangadóihoz. Zenében most folytassuk Luis Capaldival és a Love the Hell Out of You.

0: minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne. Abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
2: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja magát.
3: Az a baj, kicsi, de hangos.
1: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkit a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése. Az és ehhez az... nem kell homofóbnak lenni.
2: Nem,
1: hát erre kikettel is sokszor.
3: Akkor...
1: voltatok, mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet,
3: hogy
1: felülreprezentált a magyar problémákhoz képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.
4: Hey, my name is Natalie LaRose. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding.
0: Hey, this is Taylor Hughes. Ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks FM. Összeköt.

Fun Factory-től szólt a Celebration 1996-ból. A világbajnokság kieséses szakasza pedig már javában tart, és a tegnapi játéknapon három újabb válogatott biztosította be a legjobb 16 közötti helyét. Az első mérkőzésen Norvégia 2-1-re győzte le az afrikai elefántcsontpart csapatát. A találkozó sokáig döntetlenre állt, végül a 85. percben érkezett Erin Holland, aki megszerezte a győztes gólt, így Norvégia jutott tovább. A második összecsapáson a francia válogatott magabiztosan 3-0-ra verte a svéd csapatot. A franciák legnagyobb sztárja Kylian Mbappé 2 gólt is szerzett, csapata pedig továbbra is 100%-os teljesítménnyel menetel tovább. Ez Mbappénak a karrierében azért is fontos, mert így még mindig versenyben van az idei VB-nek az arany cipőért, illetve beérte Miroslav Klózét, aki 18 gólnál járt, már csak Messi előzi meg, de a jövőben az is lehet, hogy Messit is megelőzi, hogyha így termeli a gólokat, és még van lehetősége VB-n játszania. A játéknap utolsó mérkőzésén a házigazda Mexikó 2-0-ra győzte le Ecuador csapatát. A mexikóiak ezzel 40 év után ismét nyertek világbajnoki kieséses szakaszon mérkőzést, így hazai közönség előtt óriási ünneplés kezdődött. Ma sem maradunk izgalmak nélkül, pályára lép az angol csapat, aki a kongói csapat ellen harcol a továbbjutásért. Összecsap az Amerikai Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával, este pedig Belgium játszik Szenegál ellen. Innentől minden meccs egyetlen hibán múlhat, aki nyer, marad, aki veszít, búcsúzik a világbajnokságtól. Most zenével folytassuk, jöjjön Freddy-től a

0: lő.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Paks FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átszervezik a Székely udvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet, közölte az MTI-vel hétfőn a Székely udvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Az újonnan kinevezett biztonsági vezető feladatkörét tegnap óta látja el, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan kedden az MTI-vel. A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok, már korábban 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
4: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Három aranyéremmel tért haza a World Fighters Corporation világbajnokságáról a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület. A mindössze 15 éves Balassa Nikolett 50 kg-os kadett kategóriában léphetett a dobogó legfelső fokára. Az újdonsült világbajnok így mesélt a Thai Boxról rádiónknak.
5: Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. Mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb.
3: Müller Gergő 86 kg-os felnőtt kategóriában lett világbajnok. Őt arról kérdeztük, hogy hogyan került kapcsolatba a Thai Box-szal.
6: Én ökölvívással kezdtem, és akkor az edzőm Ördög Péter már akkor még a többen tájboxoztak ugyanabban a teremben az ökölvívó edzés után, és akkor ott találkoztunk, igen, mindig is érdekelt, hogy a kézláb a sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzéseken, akkor kezdtem is.
3: Ördög Pétertől, a Muay Thai Sport Egyesület vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy László Tóbiás szerezte meg a harmadik világbajnoki aranyérmet, aki 75 kg-os junior kategóriában diadalmaskodott a nemzetközi mezőnyben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: 3 óra után járunk ebben az órában, és hozom a jobbnál jobb zenéket, illetve elmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak a következő napokban. Zenében most szóljon Ella Andersontól és Rudy Metal-tól az Alibi.
0: És most egy új

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Javában tart a 34. Gastro Blues Festival, június 29-én kezdődött és július 5-éig tart Pakson. Blues, jazz, rock és gasztronómia, borbarát találkozó, immár 34. alkalommal. Városnapját rendeznek Simon tornyán július 3-án és 4-én. Július 3-án 21 órától a Zaporozsec lép színpadra a Simon tornya vártéren. Július 4-én 19 óra 15-től Komonyi Zsuzsi lép színpadra, utána pedig Charlie lesz a fő előadó 21 órától július 4-én. De ugyanezen a napon még lufi hajtogatás is lesz Zsazsa Bohóccal a vár előtti téren 17 órától, illetve a hétvége folyamán még fellép a Pitch Punk zenekar július 4-én 18 órától a vártéren. Július 5-én Kalocsán rendeznek színházat Mesztelen igazság Talós Rita rendezésében. 20 órától az érsekkerti szabadtéri színpadon július 5-én vasárnap. Július 10-én pénteken Cotton Club Singers lesz Pakson 20 órától a Duna Parti gesztenye fasornál. Holdfény mozit rendeznek Faddomboriban július 11-én.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

most érezzétek a jó zenét. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét. Egész nap.

Selena Gomez-től Soul Talk Back to You 2018-ból. Ma július 1-e van, ami Diana hercegnő születésnapját jelenti, aki ma 65 éves lenne. Bár több mint negyed évszázad nincs közöttünk, a neve ma is a világ legismertebbjei közé tartozik, és sokan még mindig a szívek királynőjeként emlegetik. Diana nem csak a brit királyi család tagja volt, hanem igazi stílusokon és humanitárius személyiség is. Rengeteget foglalkozott jótékonysággal, támogatta a hajléktalanokat, a beteg gyermekeket, és sokat tett azért is, hogy felhívja a figyelmet a taposó aknák áldozataira. Akkoriban különösen szokatlannak számított, hogy nyilvánosan megölelte a beteg gyerekeket, vagy kezet fogott velük, ezzel is segítve lebontani a velük kapcsolatos félelmeket és előítéleteket. Érdekesség, hogy Diana minden idők egyik legtöbbet fényképezett embere volt. A sajtó szinte minden lépését követte, mégis sikerült megőriznie azt a közvetlenséget, ami miatt az emberek millió érezték úgy, hogy közel áll hozzájuk. Sokak szerint éppen ez különbözteti meg a királyi családot többi tagjától. Halál után közel 30 évvel is rendszeresen készülnek róla dokumentumfilmek, könyvek és kiállítások. Története pedig ma is foglalkoztatja az embereket. Kevés olyan közéleti személyiség van, akinek az öröksége ennyi idő után is ennyire élő marad. Talán ezért is mondják sokan, hogy Diana nem csak egy hercegnő volt, hanem egy olyan ember, aki megmutatta, hogy az együttérzés és az emberség néha többet jelent bármilyen rangnál. Most érünk vissza a zenékhez, nem sokára jön a Valmar és Szikora Róbertől a Balaton.

0: Max FM slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: közlekedjünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Bátaszék térségében egy műszaki hibás kamion veszteg el a Bátaszék-Baja-Bonyhád csomópont lehajtó ágán, ezért a 163-as kilométernél nem lehet lehajtani az 55-ös főútra, kerülni a következő 151-es Őcsény-Dezs csomóponton keresztül lehet. Szintén az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A 167 és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. További balesetről nem számol be az útinforma térségünkben, mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után meghallgatjuk a 4 órás hír összefoglalót, utána pedig Benson Bonnal kezdünk, és a Sorian Here for Someone Else.

0: Ez a Paks FM. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. Az országgyűlés megszavazta a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A döntés tényét Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán kedden. Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség. A mai napon a Semmelweis nap, valamint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt munkaszüneti nap van az egészségügyben és a közigazgatásban, melynek következtében zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, a gyógyszertárak, valamint a hivatalok is. Ennek megfelelően a Györkönyi polgármesteri hivatalban is szünetel az ügyfélfogadás szerdán, melyről a település közösségi oldalán tettek közzé tájékoztatást. Bikács község önkormányzatának képviselő testülete július 2-án csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tartott, a hírül a település a hivatalos honlapján. A közmeghallgatás helyszíne a községháza tanácsterme lesz, amelyre minden lakost várnak, akinek észrevétele, javaslata van a települési élet bármely szegmensével kapcsolatban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
3: 16 óra 3 perc van, vége a munkának. A sorokban mindenkinek kitartást, ha bolt felé indultok, illetve ma még egy kicsit nagyobb a hőség, de este és holnapra lehet, hogy már kellemesebb, csak 30 fokunk lesz, nem közelíti meg a 40-et. Ebben az órában tovább hozom a jó zenéket és az érdekességeket, mint például, hogy Kanada ma tartja a nemzeti napját, és vagy hogy milyenek a hőmérsékletek a vizeinkben is, hiszen jó megmártozni ilyenkor akár a Dunában, akár a Balatonban is. Muszoljon Benson Bon!
0: És most egy újabb óra.

Swish-diszkó szólt az I Found You. Július 1-én pedig Kanada ünnepel, hiszen a nemzeti ünnepnapjuk van, a Kanada nap. Ezen a napon 1867-ben jött létre a modern Kanada, amikor három brit gyarmat egyesült, és megszületett az ország, amelyet ma a világ második legnagyobb területi államaként ismerünk. Kanadáról sokaknak elsőként a juharlevél, a juharszirup vagy a jégkorong jut eszébe, pedig ennél jóval sokszínű ország, két hivatalos nyelve is van, az angol és a francia, és a világ egyik legmultikulturálisabb államának tartják, ahol több mint 200 különböző nemzetiség él együtt. Érdekesség, hogy Kanada partvonal a leghosszabb a világon, ha végig sétálnánk rajta, több mint 200 ezer kilométert kellene megtennünk. Ez nagyjából ötször annyi, mintha körbe sétálnánk a földet az egyenlítő mentén. A Kanada nap alkalmából országszerte felvonulásokat, koncerteket és tűzijátékokat rendeznek, a legnagyobb ünnepségek pedig természetesen a fővárosban, Ottawában zajlanak. Július 1-e tehát Kanadában ugyanazt jelenti, mint nálunk augusztus 20-a, egy nap, amikor az egész ország együtt ünnepel és büszkén mutatja meg, mitől különleges. Hogyha Kanada nap, akkor jöjjön most egy kanadai előadótól, Justin Biebertől a Cold Water.

0: dance, we can dance all night.
1: Ma ezt Mr. Sultan, nice to meet you. Most pedig nézzük meg, hogy milyenek a hőmérsékletek az álló és a folyó vizeinkben. A Duna-Dunújvárosnál 27 fokos ma reggeli mért adatok alapján, Bajánál pedig már 28 fokos a víz hőmérséklete. Szolnoknál a Tisza 29 fokos, épp hogy nem éri el a 30-at. A Balaton Siófoknál szintúgy épp hogy 30 alatt van, 29 fokot mérnek. A Velencei tó annak ellenére, hogy azt mondják, hogy már alig van benne víz, még mérik és 29 fokot mérnek Agárnál. Hogy kicsit távolabb menjünk, a Balti tengernél, Danxnál 22 Celsius fokos a víz, az Adriai tengernél pedig Pulánál 28 fokos a víz, míg Dubrovniknál 28 fokos szintén. A földközi tengeren Barcelonánál 27 fokos a víz, Palermónál 28 fokos, Thessalonikinél is 27 fokos, a fekete tenger pedig Burgasnál 26 fokos. A vörös tenger 27 fokos Hugradánál. Az Atlanti óceán is egész közel van hozzánk. Portónál 18 fokot mérnek, míg Gibraltárnál 21-et. És ami a sorban a leghidegebb, az 17 fokkal az Atlanti óceánon Brestnél. Mindenki így számoljon, hogyha menne a napokba fürdőzni egy kicsit, ezek a hőmérsékletek. Zenében most jöjjön Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia.

0: még megismert.
1: Szuvivis Marsalkó Dávidtól szóltam, valaki mondta, néhány nap múlva, július 4-én elrajtol a Tour de France, a világ legismertebb kerékpár versenye. Az idei Tour Barcelonából indul, vagyis nem Franciaországban kezdődik, hanem Spanyolországban, ami mindig különleges hangulatot ad a versenynek. A mezőny 3 héten át, július 26-áig halad, összesen 21 szakaszon keresztül. Lesznek sík, sprint szakaszok, időfutamok, brutális hegyi etapok, és természetesen jönnek a legendás emelkedők is, köztük az Alpe d'Huez,

is mindenkinek érdemes egy kicsit oda kapcsolnia és követni a Tour de France-ot, hiszen mindig érdekességeket tartogat számunkra, és hogyha Tour de France, akkor jön egy francia DJ David Guetta, aki Sia-val állt erre a számra össze, jön a Beautiful People.

0: mindjárt folytatjuk a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés.
2: Ami
1: ne,
2: hát
1: és nem baj. Azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban van a... alacsonyabban van a küszöbe. Igen. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért az nem a, ne, nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek.
3: Jó, okay.
1: És utána a memoáriát eladja, és kap érte 10 millió dollárt.
3: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy ettől való félelem akkor, hogy pont ezért?
1: De az a baj, hogy a népet nem tudod leváltani, hogyha nincs kultúra, nincsen elvárás a politikusokkal szemben, akkor tök mindegy, majd akkor úgy fogják alakítani, ahogy az oroszoknál, hogy itt még két ciklusban volt maximálva, az utána átverték,
2: megkettelték
1: a rendszert. Nálunk is ez lesz, mindig meg fogjuk tudni hekkelni a rendszert. Ugyanúgy, ahogy most mindenkinek az a problémája, hogy meghekkeli a Magyar Péter a rendszert, miközben mindannyian tudtuk, hogy egyszer valamikor simán benne van a rendszerben, mivel rossz rendszert raktak össze.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

Dr. Béres és Radics Gigi közösen zárja a 4 óránkat és a dilemma. Az 5 órás hírek után pedig jön DJ Tiesto és az

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Átszervezik a Székely udvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet, közölte az MTI-vel hétfőn a Székely udvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt, adta hírül az MTI. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
3: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
2: Július 4-én szombaton kerül sor a Dunaszentbenedeki Lovasnap és 4. Vargyas Mihály emlékversenyre a Bács-Kiskun megyei településen. A rendezvénnyel kapcsolatban Vargyas László polgármestert kérdeztük, aki a következőket nyilatkozta rádiónknak.
4: Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát az erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoportuk is tart egy előadást. Próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és hát eltöltsünk egy kellemes napot együtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: 17 óra 3 perc van, folytatjuk a Paks FM slágereivel, jön Tiesto és az I Follow Rivers. Utána pedig megnézzük, hogy milyen időjárás, annyit megsughatok, hogy kedvezőbb lesz, mint az elmúlt napok.
0: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. A Dunántúl keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk észak-keleten a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kíséretik az északi, északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15 és 22 fok, délután pedig 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt.

0: és persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb BB himnuszait, tartsatok velem!
1: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig!
0: Így van, jön a Best of Ábi, holnapi nap folyamán déltől egy óráig hozom a futball himnuszokat a BB-kről. Lesznek olyanok, amik a hivatalosak, és nyilván mindenki tudja, hogy vannak nem hivatalosak is, de vannak olyan évek, amikor a nem hivatalos nagyobbat robbant, mint a hivatalos lágerek. Ezt holnap bővebben kifejezem. Tartsatok velem, most pedig élvezzük Shakirának az idei 2000

0: FM.
1: Paks FM.
0: A te előadóid.
2: It's my station.

A Honey Beast-től szólt a kavaró 2024-ből, 6 óra lesz pár perc múlva, így én elköszönök az elmúlt 4 órában, Strasser Ábnert hallottátok. A holnapi nap folyamán 9-től leszek adásban, hozom majd a jó slágereket újból nektek. Addig is kitartás mindenkinek, jó rádiózást és szép estét, sziasztok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Az újonnan kinevezett biztonsági vezető feladatkörét tegnap óta látja el, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan kedden az MTI-vel. A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok, már korábban 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. Kiállítás nyílik a Városháza előtti téren a Gastroblues jegyében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A július 2-án csütörtökön 18 órakor megrendezésre kerülő megnyitón Barnabás István alpolgármester mond beszédet, és közreműködik az idei Gastroblues Fesztivál egyik nemzetközi fellépője, Sénó Firgél, írénekes és dalszerző, valamint dr. Gál Gábor. Próza és versíró pályázatot hirdet a Tengelici Települési Értéktár Bizottság felnőtt és diák kategóriában, adta hírül a Tengelici Hírmondó júniusi száma. Az idei téma a település évértékének választott csapókastély és parkja. A pályaműveket augusztus 31-ig várják. Emellett a bizottság a Tengelici Evangélikus Gyülekezet, templom történetét, valamint a település sportéletét feldolgozó füzethez régi fényképeket, relikviákat, történeteket és egyéb emlékeket vár a lakosságtól. A beküldött anyagokat digitalizálás után visszaadják a tulajdonosoknak. A programok sorát egy filmvetítés is színesíti. Július 3-án a könyvtárban a Csapó család és Tengelic kapcsolatát bemutató archív felvételeket tekinthetik meg az érdeklődők.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Három aranyéremmel tért haza a World Fighters Corporation világbajnokságáról a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület. A mindössze 15 éves Balassa Nikolett 50 kg-os kadett kategóriában léphetett a dobogó legfelső fokára. Az újdonsült világbajnok így mesélt a Thai Boxról rádiónknak.
4: Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. Mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb.
3: Müller Gergő 86 kg-os felnőtt kategóriában lett világbajnok. Őt arról kérdeztük, hogy hogyan került kapcsolatba a Thai Box-szal.
5: Én ökölvívással kezdtem, és akkor az edzőm Ördög Péter már akkor még többen tájboxoztak ugyanabba a terembe az ökölvívó edzés után, és akkor ott találkoztunk. Igen, mindig is érdekelt, hogy a kézláb a sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzések, én akkor kezdtem is.
3: Ördög Pétertől, a Muay Thai Sport Egyesület vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy László Tóbiás szerezte meg a harmadik világbajnoki aranyérmet, aki 75 kg-os junior kategóriában diadalmaskodott a nemzetközi mezőnyben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: táblóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Pax FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Átszervezik a Székely udvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet, közölte az MTI-vel hétfőn a Székely udvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. Az országgyűlés megszavazta a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A döntés tényét Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán kedden. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
3: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, én már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
2: A mai napon a Semmelweis nap, valamint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt munkaszüneti nap van az egészségügyben és a közigazgatásban, melynek következtében zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, a gyógyszertárak, valamint a hivatalok is. Ennek megfelelően a Györkönyi polgármesteri hivatalban is szünetel az ügyfélfogadás szerdán, melyről a település közösségi oldalán tettek közzé tájékoztatást. Bikács község önkormányzatának képviselő testülete július 2-án csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tart, adta hírül a település a hivatalos honlapján. A közmeghallgatás helyszíne a községháza tanácsterme lesz, amelyre minden lakost várnak, akinek észrevétele, javaslata van a települési élet bármely szegmensével kapcsolatban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés.
2: Ami
1: ne,
2: hát
1: és nem baj. Azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban
3: van a... lesz.
1: Igen, alacsonyabban van a küszöbe. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért az nem a, nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek.
4: Jó, okay.
1: És utána a memoáriát eladja, és kap érte 10 millió dollárt.
4: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy...

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt, adta hírül az MTI. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Kiállítás nyílik a Városháza előtti téren a Gastro Blues jegyében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. A július 2-án csütörtökön 18 órakor megrendezésre kerülő megnyitón Barnabás István alpolgármester mond beszédet, és közreműködik az idei Gastro Blues Fesztivál egyik nemzetközi fellépője, Sénó Firgél, ír, énekes és dalszerző, valamint dr. Gál Gábor. Próza és versíró pályázatot hirdet a Tengelici Települési Értéktár Bizottság felnőtt és diák kategóriában, adta hírül a Tengelici Hírmondó júniusi száma. Az idei téma a település évértékének választott csapókastély és parkja. A pályaműveket augusztus 31-ig várják. Emellett a bizottság a Tengelici Evangélikus Gyülekezet, templom történetét, valamint a település sportéletét feldolgozó füzethez régi fényképeket, relikviákat, történeteket és egyéb emlékeket vár a lakosságtól. A beküldött anyagokat digitalizálás után visszaadják a tulajdonosoknak. A programok sorát egy filmvetítés is színesíti. Július 3-án a könyvtárban a Csapó család és Tengelic kapcsolatát bemutató archív felvételeket tekinthetik meg az érdeklődők. Július 4-én szombaton kerül sor a Dunaszentbenedeki Lovasnap és 4. Vargyas Mihály emlékversenyre a Bács-Kiskun megyei településen. A rendezvénnyel kapcsolatban Vargyas László polgármestert kérdeztük, aki a következőket nyilatkozta rádiónknak.
2: Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoportuk is tart egy előadást. Próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovatulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és hát eltöltsünk egy kellemes napot együtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is. Tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint VB-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerep a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnöki informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa, a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-rei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül most tessék figyelni 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott, áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen, körülbelül 6 hónappal javította a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganat típus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a ctDNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új fogyókúrás GLP-1-szereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladásának, ezért egyre több kutatás vizsgálja, hogy a GLP-1 receptor agonista gyógyszereknek lehet-e daganat megelőző vagy daganat kimenetelt javító hatása. És végül a rákkutatás is számol a mesterséges intelligenciával, ugyanis az AI ma már segíthet képalkotó vizsgálatok eredményeinek értelmezésében, patológiai minták elemzésében, kutatási adatok feldolgozásában és klinikai döntés támogatásban, mondják az orvosok, illetve a szakértők.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a Gamma Cass nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a fő csillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas népszerű regény trilógiájának a főhősét. Egyébként a négy testőr közül D'Artagnan az egyetlen, aki valóban létezett. Feltehetően 1610 és 1615 között született egyébként grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a 30 éves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a királyi testőrség soraiba. Ott egészen a testőrkapitány kinevezéséig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Korábban elképzelhetetlen lett volna a mostani kánikulát okozó hőhullám, ezt szakemberek, kutatók és tudósok is állítják. 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a mostani, a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcshőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik, a hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt, hőséget lefelé préselő, magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022 márciusában vette be a szakszótárába. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába, a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját. Több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futball világbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal,

0: hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t. Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadó irodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek, viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek, azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia képek, állítják a kutatók, akik nem bíznak azokban a tudományos cikkekben, amelyek AI által generált ábrákat tartalmaznak, mégis egyre többen használnak AI eszközöket a tanulmányaik vizuális kiegészítéséhez. Az AI eszközök a tudományos szövegek minőségének felhikulását is eredményezik, miközben az elmúlt években drámai módon megnőtt a tudományos kiadókhoz benyújtott cikkek száma, írja a covid.hu. Az ellenőrzésre szánható időkeret és emberállomány viszont nem változott meg, ami nagyon kockázatos, mert egyre több olyan cikk fog megjelenni, amely nem volt kellő tudományos szűrővel validálva. A nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a ChatGPT 2022-es megjelenése óta 42%-kal emelkedett a publikálásra benyújtott tanulmányok száma, miközben a szövegek minősége romlott. Az AI generált kép és szövegalkotás szabályozása egyelőre vitatárgya a magyar és a nemzetközi akadémiai közösségekben is, miközben a gyakorlatban folyamatosan ütik fel a fejüket az AI eszközökkel generált, valótlanságokat tartalmazó képek és illusztrációk. A kutatók azt mondják, hogy találkoztak már olyan esettel is, amikor a képen szerepelt az egyik AI eszköz logója, ami önmagában még nem lett volna gond, de a szöveg alapján egyértelmű volt, hogy ez semmiféle kapcsolatban nem áll a cikkben foglalt adatokkal. Bár ezután a kiadó elutasította a tanulmányt, a kutatók szerint egy ilyen jelenség alapvetően megkérdőjelezi az egész kutatás hitelességét. De hogy hozzak még példát, több nagy portkavaró eset is előfordult ugye az utóbbi néhány évben, amikor nívós tudományos folyóiratok AI képek miatt kényszerültek tanulmányok visszavonására. 2024-ben például a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent egyik tanulmány egy tüdőrákos férfi légútjaiból eltávolított fekete színű lenyomatokat és egy melléjük helyezett mérőszalagos ábrázoló képet is mutatott. A mérőszalagon azonban értelmezhetetlen írásjelek voltak láthatók, majd miután a kép nagy média figyelmet kapott, a szerzők, akik két pekingi kórházban dolgoztak, elismerték, hogy az ábrát mesterséges intelligenciával manipulálták. Az eset után a kutatók közleményükben azt írták, hogy nem voltak tisztában a folyóirat képmanipulációra vonatkozó irányelveivel, és mesterséges intelligencia eszköz segítségével módosították a beküldött anyagot úgy, hogy a vonalzót a kép tetejére helyezzék. A dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futball világbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 000 számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak a szakértők, a becslések válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 000 világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holt versenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugália, Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előrejelezni egy sportesemény győztesét. Azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak, és remélhetőleg jelentős terepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok minden nyári és azon túli sporteseményhez. Tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból, megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba, és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beizzítja, illetve beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. És Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Pax FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Átszervezik a székelyudvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet, közölte az MTI-vel hétfőn a székelyudvarhelyi önkormányzat sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, melyek során végül harmadik nekifutásra született meg a mindenki által elfogadható megoldás. Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Az újonnan kinevezett biztonsági vezető feladatkörét tegnap óta látja el, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan kedden az MTI-vel. A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok, már korábban 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
2: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
1: Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség. A mai napon a Semmelweis nap, valamint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt munkaszüneti nap van az egészségügyben és a közigazgatásban, melynek következtében zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, a gyógyszertárak, valamint a hivatalok is. Ennek megfelelően a Györkönyi Polgármesteri Hivatalban is szünetel az ügyfélfogadás szerdán, melyről a település közösségi oldalán tettek közzé tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el a járművek tervezésére és a már működésképtelen járművek felhasználására vonatkozó követelményekről adta hírül a Magyar Távirati Iroda. A portál értesülései szerint az uniós tanács azt közölte, hogy az elfogadott szabályok célja, hogy az új járműveket úgy tervezzék és gyártsák, hogy figyelembe vegyék az alkatrészek újra felhasználását és hasznosítását. Az országgyűlés megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését. A döntés tényét Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán kedden. Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán többször is elbóbiskolt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett, végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében. Szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség. A Tolna vármegyei szakképzési centrum évoktatójának választották Gyergyovics Tripolszki Dórát, az első István szakképzőiskola német tanárát. A kitüntetett rádiónknak azt mondta, hogy teljesen váratlanul érte az elismerés.
2: Teljes mértékben meglepetés volt, nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő, én már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogat.
1: Július 4-én szombaton kerül sor a Dunaszentbenedeki Lovasnap és 4. Vargyas Mihály emlékversenyre a Bács-Kiskun megyei településen. A rendezvénnyel kapcsolatban Vargyas László polgármestert kérdeztük, aki a következőket nyilatkozta rádiónknak.
3: Próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát az erdélyi testvértelepülésünket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoport is tart egy előadást. Próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és hát eltöltsünk egy kellemes napot együtt.
1: Bikács község önkormányzatának képviselő testülete július 2-án csütörtökön 17 órától közmeghallgatást tartotta hírül a település a hivatalos honlapján. A közmeghallgatás helyszíne a községháza tanácsterme lesz, amelyre minden lakost várnak, akinek észrevétele javaslata van a települési élet bármely szegmensével kapcsolatban.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 3 aranyéremmel tért haza a World Fighters Corporation világbajnokságáról a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület. A mindössze 15 éves Balassa Nikolett 50 kg-os kadett kategóriában léphetett a dobogó legfelső fokára. Az újdonsült világbajnok így mesélt a Thai Boxról rádiónknak.
4: Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb.
1: Müller Gergő 86 kg-os felnőtt kategóriában lett világbajnok. Őt arról kérdeztük, hogy hogyan került kapcsolatba a thai boxszal.
5: Én ökölvívással kezdtem, és akkor az edzőm Ördög Péter már akkor még a többen tájboxoztak ugyanabban a teremben az ökövívó edzés után, és akkor ott találkoztunk, igen, mindig is érdekelt, hogy a kézlába sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzéseken, akkor kezdtem is.
1: Ördög Pétertől, a Muay Thai Sport Egyesület vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy László Tóbiás szerezte meg a harmadik világbajnoki aranyérmet, aki 75 kg-os junior kategóriában diadalmaskodott a nemzetközi mezőnyben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM. Összekötött. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: FM.
1: Bocs FM.
2: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
3: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
2: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig!

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne. Abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
2: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja magát.
3: Az a baj, kicsi, de hangos.
1: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkit a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése. Az és ehhez az... nem kell homofóbnak lenni.
2: Nem,
1: hát erre kettel is sokszor.
3: Akkor...
1: voltatok, mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet,
3: hogy
1: felülreprezentált a magyar problémákhoz képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

te slágereid. A te rádiód. Paks FM.

0: elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Pax FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50. A Pax FM.